0: Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.
1: Will you count me in?

0: Ciao.
1: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled, a Best FM.
3: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: Jam-ből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: his name was, it was you. Damn.
1: Há, mint hazai.
2: A Best FM-en.
3: Mit tehet a sejt?
4: Mit tehet a sejt?
3: Mit tehet a sejt?
4: Aki mit se sejt?
5: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM.

0: mindig változott a zenéfonok, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Jövő héten ismét lesz közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. 5. alkalommal rendeznek őszi meseegyetemet, idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Szeptember 22-én ismét megtelik élettel a Kossuth tér. 9. alkalommal rendeznek közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. Az eseményen a közfoglalkoztatási programokban előállított helyi értékek, termékek és különlegességek kerülnek majd középpontba, olvasható az önkormányzat közösségi oldalán. Zöldségeket, gyümölcsöket, befőtteket, lekvárokat, kézműves alkotásokat is bemutatnak a települések. A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi meseegyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem Besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól, tudtuk meg Treszkai Róbert Szabolcs-Szatmár Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
2: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak. Ebből 2425 fő vallotta magát katolikusnak, és 1031 fő református vallásúnak. 2024-ben országos szinten 8000 önkéntes volt, akkor ugye 2357 fő volt a megyénkben, ami 29,5%-ot jelent. Ez azért is jó, mert ebből is látjuk, hogy igazából minden évben egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavalyi évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
1: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán igazi késő nyári idővel indul a szerda, napközben zavartalan napsütésre és 27 fokos csúcsértékre számíthatunk. Eső sehol sem várható, a szél gyenge marad. A folytatásban sem változik lényegesen az időjárás, csütörtökön még melegebb lesz 28 fokos csúccsal, pénteken viszont egy átvonuló hidegfront miatt megnövekvő felhőzet és az abból hulló kevés csapadék pár fokkal visszaveti a felmelegedést. Szombaton és vasárnap ismét kellemes napos őszi idő vár ránk 25-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket
0: szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Nagyon jó, egész nap ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Jövő héten ismét lesz közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. Alkotói kiállítás nyílt a VMKK-ban, Tóth Fruzsina marad a Fátum csapatkapitánya. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Szeptember 22-én ismét megtelik élettel a Kossuth tér. 9. alkalommal rendeznek közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. Az eseményen a közfoglalkoztatási programokban előállított helyi értékek, termékek és különlegességek kerülnek majd középpontba, olvasható az önkormányzat közösségi oldalán. Zöldségeket, gyümölcsöket, befőtteket, lekvárokat, kézműves alkotásokat is bemutatnak a települések. Akváriumi szakemberek találkoztak a Nyíregyházi Állatparkban, itt rendezték meg az Európai Akvárium Kurátorok Uniója nemzetközi konferenciáját. A többnapos szakmai találkozón 22 ország csaknem 130 szakembere osztotta meg tapasztalatait a vízi élővilág megőrzéséről, a veszélyeztetett fajok védelméről, az állatok egészségéről és jóllétéről, valamint az akváriumok korszerű és fenntartható működéséről, olvasható az állatpark közleményében. Nagy hangsúlyt kaptak az olyan kérdések, miszerint hogyan tehető fenntarthatóbbá az akváriumok működése, vagy miként használható a tudomány és a legújabb technológiák eredményei a természetvédelem szolgálatában. Szó volt emellett a korszerű tenyésztési módszerekről, a vízirendszerek biológiai egyensúlyáról, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról és a természetvédelmi szemlélet formálásról is. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgató helyettes ismerteti.
2: Évek óta nagyon nagy az érdeklődés a nyílt napunk iránt, éppen ezért nem csak egy napot tűztünk ki ennek érdekében, hanem kettőt. 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat. Ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
1: A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi mese egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem Besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Megnyílt a Nyíregyháza és térsége nyugdíjas szövetség idei alkotói kiállítása. A tárlat ezúttal is a Váci Mihály Kulturális Központban kapott helyet, célja minden évben az, hogy bemutassa az alkotó idősek műveit. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy ezúttal kézzel készített csipketerítőket, asztali díszeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Összesen 205 alkotás látható a VMKK első emeleti kiállítóterében berendezett tárlaton, amely szeptember 24-ig tekinthető meg a Kulturális Központ nyitvatartási idejében. Szeptember 23-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tak Kórházban. Az ingyenes eseményen a kismamák és a leendő apukák pillanthatnak be a szülőszobákba és kaphatnak választ kérdéseikre. Szakemberek segítenek például abban, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak nehézségei vagy örömei. További részletek érhetők el a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól, tudtuk meg Treszkai Róbert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
3: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak. Ebből 2425 fő vallotta magát katolikusnak, és 1031 fő református vallásúnak. Minden évben egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavaly évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
1: Megtartották a Szépkorúak sporttalálkozójának klubvezetői tájékoztatóját. A nyugdíjas klubok vezetőit Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője, valamint Dajka László sportszervező tájékoztatta az esemény részleteiről. A sportcentrum közölte, a Szépkorúak sporttalálkozóját jövő kedden rendezik az atlétikai centrumban. A közösségi programon 19 nyugdíjas klub tagjai vesznek részt. A jelenlévők megismerhették a rendezvény részletes programját, a résztvevőket érintő legfontosabb tudnivalókat és a felmerülő kérdésekre is választ kaphattak. A 2026-27-es idényben is Tóth Fruzsina lesz a röplabdások csapatkapitánya. A fiatal sportoló a Fátum Nyíregyháza saját nevelésű játékosa, sokszoros válogatott libero. A helyettese László Alexandra lesz, aki 2018 óta erősíti a csapatot. Jelenleg sérüléssel bajlódik, de a felépülése jól halad, tudatta a klub. Véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte közepes szintre mérsékelte a pollen koncentrációt, közölte honlapján a Nemzeti Lépegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiások azonban még nem lélegezhetnek fel. A következő napokban még emelkedhet a pollen terhelés, elsősorban a Tiszántúlon fordulhat elő magas koncentráció. A szakemberek azt tanácsolják az allergiásoknak, hogy alapos szellőztetéssel, nedves portörléssel, a lakás textilek mosásával mérsékeljék a beltéri pollen terhelést. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
4: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
1: Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez, tudtuk meg Linz Meyer Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
5: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán igazi késő nyári idővel indul a szerda, napközben zavartalan napsütésre és 27 fokos csúcsértékre számíthatunk. Eső sehol sem várható, a szél gyenge marad. A folytatásban sem változik lényegesen az időjárás, csütörtökön még melegebb lesz 28 fokos csúccsal, pénteken viszont egy átvonuló hidegfront miatt megnövekvő felhőzet és az abból hulló kevés csapadék pár fokkal visszaveti a felmelegedést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Nincs is jobb, mint egy szuper szerdai napot kezdeni, mert ilyenkor azért az embernek a gondolataiban már ott motoszkál a szombat, vasárnap és a kikapcsolódás lehetősége, viszont itt motoszkál bennünk az is, hogy azért ma még bőven lesz feladatunk, amiket meg kell oldani, hát akkor kezdjük el, de még mielőtt itt fejest ugranánk a munka tengerébe, köszöntjük azért fel az Editeket, na meg a Kornélákat, és hogyha ma született, akkor egy napon született például Szent Györgyi Albertel, ugye a C-vitamin felfedezőjével, David Copperfield angol bűvész is ma született, mint ahogy Mark Anthony, amerikai énekes. Szeretjük a latinos zenét itt a Best FM-en. Pörgessük meg az időkerekét, egy csomó minden dolog történt a mai napon, talán nem tűnik annyira nagyon érdekesnek, de például 1959-ben a mai napon mutatták be New Yorkban a Xerox 914-est, és ez volt az első sikeres kereskedelmileg is jelentős fénymásoló, de azért gondoljunk bele, hogy ma egy dokumentumot lefotózunk, elküldjük telefonon, beszkenneljük, PDF-be mentjük, akkor pedig maga a fénymásolás is technológiai csodának számított, hogy nem kellett mindent kézzel ugye leírni. 1963-ban járunk, amikor is a mai napon létrejött Malajzia, és van két világnapunk, ma van az ózon világnapja és a hangzás kultúra napja. Ha már hangzás kultúra, a 27 meg a 28 fok az elég jól hangzik így szeptember 16-án. Ilyen hőmérsékleti adatokkal találkozhatunk a mai nap. Mindjárt mondom a részleteket az időjárás jelentésben.

Jó reggelt, időjárás jelentés, a tendencia teljesen ugyanaz. Reggel hűvös, délután pedig több, mint jó, ugyanis ma is a napsütésű lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sajnos továbbra sem várható, reggel ismét lesznek majd párás, ködös tájak, viszont napközben a legmagasabb hőmérséklet majdnem, hogy 30 fok körül fog alakulni Nyíregyházán, 27 fok elvileg stabilan várható, és ez így is marad, sőt még egy kicsit jobb is lesz. Csütörtökön érkezik egy hideg front észak-nyugat felől, amelynek hatására a Dunántúlon és északon fog majd erőteljesebben megnövekedni a felhőzet, viszont felénk pedig az ország keleti harmadán nem ez lesz a helyzet, itt sok lesz majd a napsütés, és éppen ezért nagy lesz majd a hőmérsékleti kontraszt az országban, míg az ország túlsó végén hűvösebb lesz, nálunk nyárias meleg várható holnap is 27 fok. Pénteken pedig gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és szorványosan már felénk is kialakulhat egy-egy eső záporom, éppen nem baj, de még pénteken is széles skálán mozognak a csúcsértékek, nálunk nem hogy marad a 27 fok, hanem ennél még akár több is lehet a pénteki napra. Derűs napot!

0: Escort. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyílt napokat szervez az Evangélikus Gimnázium, alkotói kiállítás nyílt a VMKK-ban, klubvezetői találkozó a sporttalálkozó előtt. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgató helyettes ismerteti.
3: Évek óta nagyon nagy az érdeklődés a nyílt napunk iránt, éppen ezért nem csak egy napot tűztünk ki ennek érdekében, hanem kettőt. 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat. Ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
2: Megnyílt a Nyíregyháza és térsége Nyugdíjas Szövetség idei alkotói kiállítása. A tárlat ezúttal is a Váci Mihály Kulturális Központban kapott helyet, célja minden évben az, hogy bemutassa az alkotó idősek műveit. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy ezúttal kézzel készített csipketerítőket, asztali díszeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Összesen 205 alkotás látható a VMKK első emeleti kiállítóterében berendezett tárlaton, amely szeptember 24-ig tekinthető meg a Kulturális Központ nyitvatartási idejében. Megtartották a Szépkorúak sporttalálkozójának klubvezetői tájékoztatóját. A nyugdíjas klubok vezetőit Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője, valamint Dajka László sportszervező tájékoztatta az esemény részleteiről. A sportcentrum közölte, a Szépkorúak sporttalálkozóját jövő kedden rendezik az atlétikai centrumban. A közösségi programon 19 nyugdíjas klub tagjai vesznek részt. A jelenlévők megismerhették a rendezvény részletes programját, a résztvevőket érintő legfontosabb tudnivalókat és a felmerülő kérdésekre is választ kaphattak. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyíregyházán igazi késő nyári idővel indul a szerda, napközben zavartalan napsütésre és 27 fokos csúcsértékre számíthatunk. Eső sehol sem várható, a szél gyenge marad. A folytatásban sem változik lényegesen az időjárás, csütörtökön még melegebb lesz 28 fokos csúccsal, pénteken viszont egy átvonuló hidegfront miatt megnövekvő felhőzet és az abból hulló kevés csapadék pár fokkal visszaveti a felmelegedést. Szombaton és vasárnap ismét kellemes napos őszi idő vár ránk 25-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a le-

Nézzük szét a városban, avagy jönnek a szerda reggeli közlekedési hírek. Útburkolati felújítási munkák vannak még mindig az Orosi úton, az egyik forgalmi sávot lezárták, a Legyező úton pedig három helyen is útszűkület van. Erre figyelmeztetik önöket a táblák is. Szennyvízvezeték korszerűsítését végzik a Tiszavasvári út kivezető szakaszán, éppen ezért lassabb a haladás, hiszen forgalomkorlátozással jár, és figyelem felhívó táblát helyeztek el a Bencs László utcában. Az utcában lakók arra kérnek mindenkit, hogy vegyék figyelembe a táblát, és senki ne álljon a füves területeken. Felújították a Korányi Frigyes utca, Sóstű út és Kemecsei út egy szakaszát. Az útfelület most már mintegy 300 méteren kapott új burkolatot és festést, viszont maradt még mindig a 30 km/h sebességkorlátozás, valamint fényvisszaverő oszlopokat helyeztek el az Apáczai Csere János Általános Iskola és a tűzoltóság előtt korábban elzárt területen. Az elmúlt időben ugyanis megnőtt a területen szabálytalanul parkoló autósok száma, amivel akadályozták a tűzoltóságról kihajtó autók számára az út beláthatóságát. Hát ezekre figyeljenek oda egymásra, és élvezzék a szerda reggeli közlekedés. Remélhetőleg megy majd minden simán, mindenféle fennakadás és dugó nélkül.

Igazán izgalmas nap indul el itt Nyíregyházán. 16-a van, és például ma lesz az állásbőrze majd az egyetemen. Nem is olyan sokára, már 9 órától várják önöket egészen délután 3-ig. A helyszín tehát az egyetem A épület besönyei aula. De például hétvégén most sportolhatunk egy nagyot, nyíregyházi Extreme Trail. Ebben az évben is szombaton akadályfutás, vasárnap pedig futóverseny. Szeptember 19-20 az Aquarius élményfürdő és sóstó területén. Ez csak néhány a sok-sok lehetőség közül. Szerintem sanszos, hogy van Edith vagy pedig Cornélia kolléganője. Ha igen, akkor ha beér a céghez, ne feledje majd felköszönteni. Van ma is világnapunk, ma van az ózon világnapja, no meg a hangzás kultúra világnapja, erre is igyekszünk majd odafigyelni a Best reggelben, hogy a zenék hangzás kultúrája az megfelelő legyen. Az időjárás pedig több mint szuper lesz. Ma 27 fok várható Nyíregyházán, csütörtökön is 27, és pénteken még akár 28 fok is lehet. Egyelőre a következő 2 napban csapadék nem jön, friss hírek viszont igen, pontban 7-kor itt a Besten.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek az utakról, a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévő városunk útjain. Torlódásra a főutak mentén és az iskolák, óvodák környékén kell számítani. Folytatódnak az útburkolat felújítási munkák az Orosi úton, a munkaterületnél az egyik forgalmi sávot lezárták. A Legyező utcán három helyen is útszűkületre kell készülni, útburkolat helyreállításán dolgoznak, az arra közlekedőket táblát figyelmeztetik az úton folyó munkákra. Szennyvízvezetéket korszerűsítenek a Tiszavasvári út kivezető szakaszán, forgalomkorlátozás van érvényben, lassú a haladás. Óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nemzetközi szakemberek találkoztak Nyíregyházán. Ismét lesz szülésre felkészítő tanfolyam. Tóth Fruzsina marad a Fátum csapatkapitánya. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Akváriumi szakemberek találkoztak a Nyíregyházi Állatparkban, itt rendezték meg az Európai Akvárium Kurátorok Uniója nemzetközi konferenciáját. A többnapos szakmai találkozón 22 ország csaknem 130 szakembere osztotta meg tapasztalatait a vízi élővilág megőrzéséről, a veszélyeztetett fajok védelméről, az állatok egészségéről és jóllétéről, valamint az akváriumok korszerű és fenntartható működéséről, olvasható az Állatpark közleményében. Nagy hangsúlyt kaptak az olyan kérdések, miszerint hogyan tehető fenntarthatóbbá az akváriumok működése, vagy miként használható a tudomány és a legújabb technológiák eredményei a természetvédelem szolgálatában. Szó volt emellett a korszerű tenyésztési módszerekről, a vízi rendszerek biológiai egyensúlyáról, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról és a természetvédelmi szemlélet formálásról is. Szeptember 23-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Az ingyenes eseményen a kismamák és a leendő apukák pillanthatnak be a szülőszobákba és kaphatnak választ kérdéseikre. Szakemberek segítenek például abban, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak nehézségei vagy örömei. További részletek érhetők el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. A 2026-27-es idényben is Tóth Fruzsina lesz a röplabdások csapatkapitánya. A fiatal sportoló a Fátum Nyíregyháza saját nevelésű játékosa, sokszoros válogatott libero. A helyettese László Alexandra lesz, aki 2018 óta erősíti a csapatot. Jelenleg sérüléssel bajlódik, de a felépülése jól halad, tudatta a klub. Véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte közepes szintre mérsékelte a pollen koncentrációt, közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiások azonban még nem lélegezhetnek fel. A következő napokban még emelkedhet a pollen terhelés, elsősorban a Tiszántúlon fordulhat elő magas koncentráció. Nyíregyházán igazi késő nyári idővel indul a szerda, napközben zavartalan napsütésre és 27 fokos csúcsértékre számíthatunk. Eső sehol sem várható, a szél gyenge marad. A folytatásban sem változik lényegesen az időjárás, csütörtökön még melegebb lesz 28 fokos csúccsal, pénteken viszont egy átvonuló hidegfront miatt megnövekvő felhőzet és az abból hulló kevés csapadék pár fokkal visszaveti a felmelegedést. Szombaton és vasárnap ismét kellemes napos őszi idő vár ránk 25-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jön a napi ismertető szeptember 16-ára, avagy a horoszkóp, amely megmondja mindenki napját itt a Best reggelben. Kosók, ma akkora hívvel mész előre, hogy a fal adja a másikat, csak hogy most szó szerint kell ezt érteni, szóval lassíts egy picit, a világ megvár, a kávéd viszont mindjárt kihűl. Bikák, kivételesen ne a hűtőajtó megnyitásával kezd a probléma megoldást, bármennyire is vonzó opció, ma egy kicsikét lépje ki a komfortzónádból, de nyugi, a kanapéd este ugyanott fog majd megvárni. Jönnek az ikrek, a fejedben ma annyi gondolat pörög egyszerre, mint egy túlzsúfolt böngészőben, 50 megnyitott fül, úgyhogy próbálj legalább egyre most már koncentrálni. Rákok, ma még a csapból folyó víz hangja is nosztalgikus könnyeket csalhat ki a szemedből. Ne zárd be magad a páncírodba, nincs okot semmin sem keseregni. Oroszlánok, a csillagok szerint ma te vagy a világegyetem közepe, ragyogj csak nyugodtan tovább, csak viselj napszemüveget, nehogy elvakítson a saját egód. Szüzek, engedd el végre azt a gondolatot, hogy a világot csak te tudod tökéletesen elrendezni. Ma még a görbe porszemeknek is joga van a létezéshez, szóval egyszerűen csak lazíts egy kicsit. Mérlegek, az a helyzet, hogy ma még a döntésképtelenséged is döntésképtelen. Így már az is kihívás lesz, hogy mit tegyél ebédre. Tarts magadnál egy százast, és sorsolj érmével, tudod, fej vagy írás. Skorpiók, olyan titokzatosan nézel ma mindenkire, mintha te tudnád az élet értelmét, vagy legalább a wifi kódját. A magabiztos tekinteteddel ma mindenkit meg fogsz nyerni. Nyilasok, a kalandvágyad ma az egekben pörög, még akkor is, hogyha csak a sarki közértig mész el, vállalj be valami újat, de vigyázz, a bankszámládat azért ne éges fel ebben a nagy lendületben. Bakok, még a pihenésből is képes lennél Excel táblázatot készíteni, és határidőket szabni magadnak. Engedd el a túlélési tervet pár órára, a bolygó akkor sem fog leállni. És a vízöntők, ma olyan zseniális, őrült ötleteid vannak, amiket csak te értesz a földön, szóval oszd meg a világgal, de ne lepődj meg, hogyha először fura tekintetekkel fogsz találkozni. A végén pedig, és persze nem utolsó sorban, a halak szerdai napja. Teljes mértékben el vagy ma merülve az álomvilágodban, de azért arra figyelj, hogy néha nem árt a realitással is foglalkozni, nehogy neki robbanja valóságnak. Itt az indulás ideje, hiszen rövidesen már 4:08, szép napot, indul a szerda a Best reggellel, én Simon Norbert vagyok.

Öreget indítsuk a szerdát egy laza vírus híradóval itt a Best reggelben. Hát a szokatlan mértékű kánikulát követően ugye szeptember közepén megérkezett most már a hűvösebb idő, ami az iskolakezdéssel párosulva a menetrendszerűen hozza magával az őszi járványszezont, és dr. Rusvai Miklós víruskutató az elmúlt napokban elemezte a legfrissebb adatokat, és a víruskutató szerint idén is a koronavírus fogja majd indítani az őszi légzőszervi járványhullámot. A betegszámok és az orvoshoz fordulók száma várhatóan szeptember második felétől fokozatosan emelkedik majd, amit akkor most már szépen lassan várhatunk. Viszont ő azt mondja, hogy aggodalomra vagy pedig pánikra nincsen ok, ez a Covid már enyhe lefolyású lesz, mert az elmúlt egy évben nem alakult ki olyan figyelemre méltó, vagy pedig aggályosan új variáns, amely jelentősen eltérne a tavalyi törzsektől, és azt a lehetőséget, hogy egyáltalán visszatérhet-e olyan erejű Covid variáns, mint amilyen az első, vagyis a wuhani volt, a virológus pedig teljes mértékben kizárta, szóval ez legalább jó hír. És vannak itt még csemegék, például Nyugat-Nílusi Láz érdekességképpen elmondta, hogy ez az európai járvány Magyarországról indult ki, 25 éve ugyanis Magyarországon volt a kontinens első Nyugat-Nílusi Lázzal fertőzött páciense. A természetes hordozók itt a vándormadarak, a szúnyogok a fertőzött madarak vérét szívják fel, majd pedig a csípés útján adják át a vírust az embernek vagy a lovaknak, és az esetek 95%-a viszont teljesen tünetmentes, vagy pedig enyhe fáradtsággal jár, de éppen előfordulhat fejfájás, hőemelkedés vagy izomfájdalom, de ez is van. Van még például baromfipest is és afrikai sertéspest is. A legfrissebb eset a Fülöpházán szeptemberben regisztrált baromfipest is, amelynél érdemes azért tisztázni, hogy a baromfipest is és a madárinfluenza az két teljesen eltérő betegség, míg a madárinfluenza az emberre is veszélyes, a baromfipest is emberre ártalmatlan, viszont rendkívül ragályos. Aztán pedig terítéken van még a malária. A hazai maláriás esetek amúgy kivétel nélkül mind külföldi utazásokból behúzott fertőzések. Tartós európai jelenléttel itt nem kell számolni, aztán csemekeként megtalálható még a majomhimlő, aminek az esetében a korábban világjárványt okozó afrikai törzs visszahúzódott, a hazánkban évente előforduló, hát nagyjából 5 eset az enyhébb variánshoz köthető. Zárásként pedig a víruskutató aggodalmát fejezte ki a globálisan növekvő oltás ellenesség miatt. Azt mondta, az emberek nem fogják fel, hogy a gyermekkori kötelező vakcinázás eredménye az, hogy nálunk nem halnak meg tömegesen gyerekek kanyaróban, vagy pedig gyermekbénulásban. Ezek tehát dr. Rusvai Miklós gondolatai, aki hát egyfajta előrejelzésként a Covid-ra tippel, hogy ez indítja majd a szezont, méghozzá a következő napokban. Hát jó egészséget, ennyit tudok kívánni. Mossunk gyakran kezet és figyeljünk oda egymásra. Jön Zséda itt a Best reggelben, aztán pedig már a frissek fél nyolckor.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jövő héten ismét lesz közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. 5. alkalommal rendeznek őszi meseegyetemet, idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Szeptember 22-én ismét megtelik élettel a Kossuth tér. 9. alkalommal rendeznek közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. Az eseményen a közfoglalkoztatási programokban előállított helyi értékek, termékek és különlegességek kerülnek majd középpontba, olvasható az önkormányzat közösségi oldalán. Zöldségeket, gyümölcsöket, befőtteket, lekvárokat, kézműves alkotásokat is bemutatnak a települések. A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi meseegyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem Besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól, tudtuk meg Treszkai Róbert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
3: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak. Ebből 2425 fő vallotta magát katolikusnak, és 1031 fő református vallásúnak. 2024-ben országos szinten 8000 önkéntes volt, akkor ugye 2357 fő volt a megyénkben, ami 29,5%-ot jelent. Ez azért is jó, mert ebből is látjuk, hogy igazából minden évben egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavaly évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
2: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán igazi késő nyári idővel indul a szerda, napközben zavartalan napsütésre és 27 fokos csúcsértékre számíthatunk. Eső sehol sem várható, a szél gyenge marad. A folytatásban sem változik lényegesen az időjárás, csütörtökön még melegebb lesz 28 fokos csúccsal, pénteken viszont egy átvonuló hidegfront miatt megnövekvő felhőzet és az abból hulló kevés csapadék pár fokkal visszaveti a felmelegedést. Szombaton és vasárnap ismét kellemes napos őszi idő vár ránk 25-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg

reggelt itt a Best reggel szerdán, méghozzá 8 perccel most már 7:30 után. A tegnapi nap egyik kiemelkedő híre volt, hogy drágul a cigi, hát azok, akik a dohányzás ős ellenségei, még örömmel is fogadhatják az új jövedéki adó emelési szándékot, ám az érintettek, ugye, akik dohányoznak, azért ennek a tervnek kevésbé örülnek. 10%-kal megugrik a cigaretta ára másfél hónap múlva. November 1-től azért jön a dohánytermékek jövedéki adójának emelése, mert hogy máshová csoportosítanák át a befolyt összeget, az ebből származó várhatóan mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt az egészségügyi ellátásokra fordítanák. Magyarországon a dohányzás súlyos népegészségügyi problémát jelent továbbra is, mivel évente 20-25 ezer ember hal meg a szövődményeiben, és 10 tüdőrákos esetből 9-ért a cigaretta a felelős. Komoly kihívásként értékelik azt is, hogy a fiatalabbak jelentős hányada használ e-cigarettát, vagy pedig fogyaszt hevített dohánytermékeket. Most is drága a dohányzás, ha pedig korábbra tekintünk vissza, akkor egészen döbbenetes a változás. A KSH hivatalos adataiból látszik, hogy hatalmas dráguláson ment keresztül a dobozosan, illetve csomagban kapható cigaretta. 1995 óta vannak adatok, és akkor nézzük például, hogy a multifilter esetében hogy alakul a számok, talán nem is emlékszünk rá, vagy a dohányosok igen, de 2006-ban egy doboz multifilter 476 forint volt, ez pedig tavaly már 2420 forintba került, ami ötszörös drágulást jelent. És durván 5 évente nézik meg azt, hogy hányan is dohányoznak, hogyan is állunk a dohányzási szokásokkal a magyar társadalomban, és a KSH adatai szerint 2009-ben még a férfiak közel harmada naponta dohányzott, ez 2025-ben már csak 23%-ra olvadt. November 1-től tehát 10%-os dohánytermék drágulás várható, nagy valószínűséggel ez olcsóbb már sosem lesz, legalább is meglepő lenne. Timbalandék jönnek, akik viszik tovább a nap lendületét itt a szerdai naphoz. Az időjárás parádés lesz, 27 fok lesz majd délután Nyíregyházán, és nem sokára nap is kisüt felettünk.

iskolák, óvodák környékén kell számítani. Folytatódnak az útburkolat felújítási munkák az Orosi úton, a munkaterületnél az egyik forgalmi sávot lezárták. A Legyező utcán három helyen is útszűkületre kell készülni, útburkolat helyreállításán dolgoznak, az arra közlekedőket táblát figyelmeztetik az úton folyó munkákra. Szennyvízvezetéket korszerűsítenek a Tiszavasvári út kivezető szakaszán, forgalomkorlátozás van érvényben, lassú a haladás. Óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

parádés időjárás várható a következő napokban. Ma például 27 fokig érkezik Nyíregyházára, ez holnap akár még 28 foknál is több lehet, és úgy néz ki, hogy hétvégén is marad a szenzációsan magas érték, a 26-27 fok, ami így szeptember közepén abszolút kecsegtető, sokan már össze is kacsintanak, hogy na akkor a bográcsot, a bilit azt felakasztjuk hétvégén az állványra, és akkor rottyantunk valamit, vagy kitoljuk még a grill sütőket. Ezt amúgy meg lehet csinálni, igaz, hogy tűzgyújtási tilalom van, viszont a tűzgyújtási tilalom nem vonatkozik a kerti szalonnasütésre, a grillezésre és a bográcsozásra. Tehát minden további nélkül lehet bográcsozni otthon, hétvégén viszont tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, sőt még a kijelölt tűzrakó helyeken is, és ráadásul, hogyha az önkormányzatnak nincs a kerti zöld hulladék égetés szabályozó rendelete, akkor tilos a kertben égetni, és kommunális hulladékot égetni pedig sehol sem szabad, tehát a tűzgyújtási tilalom, bármennyire is kecsegtető az időjárás, az érvényben van, de otthon azért lehet bográcsozni. Nyilván ez is változna, hogyha esne az eső, de az a helyzet, hogy még mindig nem jön egy jó kiadós csapadék, viszont jönnek a frissek pontban 8-kor, itt a Best reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítástechnika.
3: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kinesil.hu.
4: Kinesil.hu.
5: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Nyílt napokat szervez az Evangélikus Gimnázium, alkotói kiállítás nyílt a VMKK-ban, klubvezetői találkozó a sporttalálkozó előtt. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgató helyettes ismerteti.
7: Évek óta nagyon nagy az érdeklődés a nyílt napunk iránt, éppen ezért nem csak egy napot tűztünk ki ennek érdekében, hanem kettőt. 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat. Ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
6: Megnyílt a Nyíregyháza és térsége Nyugdíjas Szövetség idei alkotói kiállítása. A tárlat ezúttal is a Váci Mihály Kulturális Központban kapott helyet, célja minden évben az, hogy bemutassa az alkotó idősek műveit. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy ezúttal kézzel készített csipketerítőket, asztali díszeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Összesen 205 alkotás látható a VMKK első emeleti kiállítóterében berendezett tárlaton, amely szeptember 24-ig tekinthető meg a Kulturális Központ nyitvatartási idejében. Megtartották a Szépkorúak sporttalálkozójának klubvezetői tájékoztatóját. A nyugdíjas klubok vezetőit Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője, valamint Dajka László sportszervező tájékoztatta az esemény részleteiről. A sportcentrum közölte, a Szépkorúak sporttalálkozóját jövő kedden rendezik az atlétikai centrumban. A közösségi programon 19 nyugdíjas klub tagjai vesznek részt. A jelenlévők megismerhették a rendezvény részletes programját, a résztvevőket érintő legfontosabb tudnivalókat és a felmerülő kérdésekre is választ kaphattak. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyíregyházán igazi késő nyári idővel indul a szerda, napközben zavartalan napsütésre és 27 fokos csúcsértékre számíthatunk. Eső sehol sem várható, a szél gyenge marad. A folytatásban sem változik lényegesen az időjárás, csütörtökön még melegebb lesz 28 fokos csúccsal, pénteken viszont egy átvonuló hidegfront miatt megnövekvő felhőzet és az abból hulló kevés csapadék pár fokkal visszaveti a felmelegedést. Szombaton és vasárnap ismét kellemes napos őszi idő vár ránk 25-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra

Rövidesen eljön az ideje annak is, hogy a nyíregyházi családok kerékpára pattannak. Bizony, szeptember 26-án szombaton, most már 9. alkalommal kell újra útra a város, méghozzá két keréken, hogy megtöltsék élettel a kerékpár utakat. Ez lesz majd a Bringa város, amiről most már vannak még bővebb információk. Családi szabadidős sportrendezvény, ez ugye mindenki által ismert. A cél pedig az, hogy a helyi 60 kilométeres bicikliút hálózatot aktívan felfedezzük, valamint nyilván az egészséges és mozgásgazdag életmódban vegyünk részt. A lényeg pedig a teljes kötetlenség, itt nem kell őrült módra tekerni, nincs kijelölt rajt, vagy pedig kötelező haladási irány és idő sem. A résztvevők a menetlevél készhezvételével saját maguk állítják össze az útvonalakat, így mindenki a saját, vagy pedig a család tempójában tekerheti végig a 14 városrész érintő, összesen 24 pecsételő helyszín közötti távot. A pecsétek gyűjtése persze komoly motivációt is jelent ebben az évben is. A 15 óráig megszerzett pecséteket a bringások garantált ajándékokra tudják majd beváltani. Az igazán kitartó tekerők, akik mind a 24 pecsétet begyűjtik, egy extra sorsoláson is részt fognak majd venni, ahol a fődíj egy vadonatúj drótszamár, és persze várják a helyi iskolák jelentkezését is a hagyományos sulik közötti versenyre. Szeptember 26-ra előkészítetjük magunkat is, na meg a kerékpárokat is csúcsformába hozhatjuk, aztán lehet lényegében 60 kilométeren keresztül egész nap tekerni. Bringa város, 9. alkalommal Nyíregyházán.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Igazán mozgalmas az ősz Nyíregyházán, és ezt szó szerint is lehet érteni. Bringaváros rövidesen, ugye az elmúlt pár percben már beszéltem róla, újraindul az őszi sorozata a Mozdulj Nyíregyházában, és az egyetemen szabadidőben nem csak bulizni lehet, hanem mozogni is. Európai Sporthét lesz a Nyíregyházi Egyetemen 4 napon keresztül. Nyilván itt az a cél, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösségformáló erejét. 4 napon keresztül mindenféle mozgásformát ki lehet próbálni. Például szeptember 24-én hétfőn 8:30-tól Rajnai Beatrix vezetésével testébresztő aerobik lesz majd az egyetemi szökőkút melletti területen. Kedden pedig a 4 lábú társaké lesz a főszerep. 9 órától a Kutya Aktív, egészséges gazdi boldog kutya elnevezési programra várják az érdeklődőket, és itt nem csak a kedvencekkel lehet menni, hanem kutya nélkül is. Szerdán pedig több helyen folytatódik a sporthét. Az uszodában 10 és 12 óra között a Gyűjtsd a métereket programon lehet részt venni. 11:30-tól pedig röplabda bajnokság lesz, délben pedig indul a Nyíregyháza túr kerékpártúra, amely a Testnevelés és Sporttudományi Intézettől rajtol, és a nap pedig majd 16 órától alakformáló aerobikkal, valamint az atlétikai csarnokban 22 óráig tartó labdarúgó bajnoksággal folytatódik. Van itt tehát mindenféle sport, ráadásul a 4 napos programsorozat szeptember 24-én csütörtökön ismét az uszodában zárul majd, 9 és 11 óra között ismételten a Gyűjtsd a métereket programhoz lehet csatlakozni, ráadásul a hallgatók, a Nyíregyházi Egyetem hallgatói még bónuszt is kapnak a részvételért. Ez a hír is, mint minden egyes nyíregyházi hír, megtalálható a helyi hírek között, amennyiben ránk kattan, festfmnyiregyháza.hu, és kattanjanak rá a Csak 10 perc rovatra. Mindjárt jön dr. Móri Gyula és Szakács Tibi. Na, mi a helyzet a lázzal? Sokakat érintő téma lesz majd itt a következő időszakban, erről beszélgetnek 8:30-kor a 103.9-en.
1: Festfm, Festfm, ritmusban a legjobb.

0: Best FM, ma is társadalmunkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
2: Csak 10 perc.
3: Na, azt mondja, hogy indítjuk ezt a dolgot. Van stoppered, doktor úr? Szia!
4: Hogy ne.
3: Nyom meg.
4: Csak az van. Csak az van.
3: Jó, mert csak 10 nyomom perc.
4: Értettem. Jó? Rendben, de nekem órám is van.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Indul a rovat. Elnézést kérek mindenkitől.
4: Hát, meg a szezon, az influenza szezon.
3: Van egy kis nazális fixáció. Figyelj, csak ilyesmi van, amit az előbb hallottál, hogy ilyenkor most mi a teendő? Négy szem közt vagyunk, elmondhatod nyugodtan, hogy te orvos vagy.
4: Semmi, abszolút semmi. Az égett a világon, elmúlik magától. Aztán emelj egy kis D-vitamint, emelj meg, és akkor még kis cinket, aztán rendben lesz.
3: A vejem fogorvos szájsebésznek tanul, és
4: akkor ti ki orvosok? Kell húzni a bölcsességfogadat.
3: Persze, aha, igen. Ilyenkor szoktam letenni a telefont, amikor ilyeneket mond. És képzeld el, hogy a múltkor valami hasonló ilyen jellegű dolognál őt is megkérdeztem, és akkor így megkérdezte tőlem, hogy iszol elég vizet? És akkor mondtam, hogy mondom, ez hogy jön ide? Hát meg C-vitamin, meg ilyen, mondom, na jó, mondom. Hát mondom, ti orvosok, ti így ez így ennyi, hogy most ennek van az időszaka, semmit nem kell tenni, kész, és majd,
4: majd a szervezet bele, majd
3: ki dolgozza.
4: Pontosan, így van.
3: Ezért kell a jó immunrendszer nekem?
4: Ezért kell a jó immunrendszernek. Hát, hogy az első kapcsolat.
3: Ámos is ezzel van most meghúzatva. Tehát, és nem hallgatta ezt az adást, mert ő folyamatosan dolgozik, és minden orvos, akivel beszélek, most ezzel van meghúzatva. Miért?
4: Mivel?
3: Az immunrendszer. Az immunrendszerre
4: hát, figyeljtek. Mert anélkül nem tudsz élni, hát azt érsz már meg.
3: Jó, de eddig nem volt fontos csókolom.
4: De eddig is nagyon fontos volt, csak eddig tévúton jártunk, és eddig önteltek voltunk, és azt hittük, hogy mindent meg fogunk oldani bennünket, már semmi meglepetés nem érhet ilyen kis kórokozó szintjén, mert bomba, vírus, baktérium, senkit nem érdekel.
3: És akkor most jött egy ilyen vírus, ami ráébresztett minket arra, hogy azért erre jobban kell figyelni?
4: Hát meg egyre több olyan durva baktérium van, ami ráébresztett bennünket arra, hogy most már nagyon nagy a baj. Hát az emberek nem a betegségektől halnak meg, hanem a betegségek kezelése során összeszedett bakteriális fertőzés.
3: Még egy dolgot szeretnék elmondani, csak azért, hogy a bélrendszeri problémákat vegyék komolyan. Van egy ismerős a családunkban, és egy fiatal srácról van szó. És olyan szinten pusztította le az emésztőrendszerét, hogy nem képes felszívódni semmi. Se vitamin, a tápanyagok is csak immelámmal, és most komoly vizsgálatok előtt áll. Ne tessenek megvárni, ameddig eddig elfajulnak a dolgok. Tehát vannak ennek előjelei, hiszen...
4: Sőt.
3: Igen.
4: Innen is van még mélyebb. Tudnék, a következő lépés, nekem van ilyen betegem, a következő lépés az, hogy ugye állandó gyulladásban van ez a bélfal, aztán a bélfal sérül, aztán áteresztővé válik, és onnantól kezdve lényegében a székleted folyik bele a véredbe, és egyre komolyabb immunválaszokat fog generálni a bejutók nem odavaló anyag. És a végén eljutsz oda, hogy majdnem mindegy, mit teszel a bélrendszeredbe, egy fél órán belül, vagy akár hosszabb, rövidebb idő múlva jön érted a mentő, mert egy anafilásziás sok, tehát egy ilyen allergiás sokban kezdesz el fulladozni, és kész. Tehát nekem van olyan beteg, hogy semmit nem tudok már a végén.
3: Most ez a köhögés, ez nem az, ugye?
4: Ezt nem. Na, de dolgozzunk, mert így nem jutunk.
3: De Gyula, most már beteg tartunk. Vagyok.
4: Hát értem, de ne adásban legyél beteg. Hát adásban legyél vidám, és pörgés, és kötekedős.
3: Hát fordultam hozzá.
4: Most már segíts.
3: Hát most hát aztán nem hallod, hogy milyen.
4: Tudod,
3: amikor hát a férfi beteg az milyen?
4: Mikor a doktor bácsi bosszút áll, azt meg te tudod.
3: Hozzád fordulok orvoshoz, azt tessék. Elutasító vagy, távolságtartó vagy.
4: Most nem, kérlek. Hanem a hallgatóknak szeretnék segíteni. Menj már el, köhögd ki magad, én addig megoldom.
3: Beszélj.
4: Na, miről beszéltünk? A víz kettős hatásáról, és beszéltünk az interferonokról, mint egy olyan velünk született védekező csapatról, akinek mindegy milyen a kórokozó, olyannyira féltett és ismert és hatékony védelmi rendszer ez a világban, a természetben, hogy egy magára valamit adó vírus, az igenis, az készül az emberi interferon rendszer ellen. Tehát már vannak taktikái.
3: Azt mondtad, hogy most ezek az új vírusok, ezek ezt már tök jól kezelik. Tehát, hogy...
4: Igen, ezért mondom, van már interferon ellenes, a különben meg se próbáljon bejönni, de azért az emberi interferon is fejlődik, meg a mennyisége sem mindegy. Nem összeesküvés elmélet, és csak két mondatot mondok, jó? Tehát kevesen tudják, de 2002-2003-ban már volt egy koronavírus járvány. Annyi volt a különbség, hogy az a koronavírus, az nagyon gyorsan, lényegében a fertőzéssel egy időben lázat okozott, ezért ki tudtuk szűrni azt, hogy ki a beteg, ki a nem beteg, és így könnyebb volt kiemelni a fertőző embereket. És nem is lett járvány. A COVID már a 19-es, az is egy koronavírus járvány volt, csak ott már valahogy ez a kórokozó, ez már nem produkált lázat az első néhány napban, esetleg egy hétben, és a közben azért fertőzött, ez volt az alapja annak, hogy ebből világjárvány lett. De előbb-utóbb azért ott is, amikor már elhatalmasodott a fertőzés, akkor a szervezetben elkezdett a testhő emelkedni. Miért? Mert megjön a fertőzés, persze emelkednek az interferonok, és hogy még több interferonod legyen, a szervezeted elkezdi emelni a testhőt. Azaz mit csinál?
3: Hát ez láz.
4: Lázad. Ez még neked nincs. De, és akkor most, na várj, mégiscsak visszavonok mindent, kezellek, jó? Tehát nem baj, hogy itt sírkálsz, semmi baj nincsen, megoldjuk. Na, mert a következő a lényeg, hogy a szervezet nem hobbiból csinálja azt a lázat. Tehát azt a lázat a legkevésbé sem kell csillapítani. Hogy mi történik? Elkapod a betegséget, a szervezet azt mondja, hogy magasabb testhőt akarok, és átállítja a úgymond termosztátot, tehát a hőszabályozási központodat, hogy na akkor ő most már nem 36,5, hanem 38 vagy 39, vagy még magasabb hőmérsékletet akar. Ilyenkor mi történik, mikor megy fel a lázad?
3: Megijedek.
4: Tör a hideg. Amikor megy fölfelé a lázad, akkor remegsz. És akkor megy fölfelé.
3: Aztán, én azt hittem azért, mert félek.
4: Nem, én ezt nem bírom. Hát feladom. Na szóval nem érdekel, mikor félsz, de az a lényeg, hogy remegsz, és akkor a test hőt termel, és megy fölfelé. És amikor oldódik a betegség, amikor lefelé megy a lázad, akkor ugye már nem kell olyan magas hőmérséklet, lentebb tekeri a szervezet a termosztátot, és onnantól kezdve jön az, hogy elkezdesz izzadni. Ugye? Tehát mi a lényeg? Hogy a láz, ahogy megemeli a test hőt a szervezet, az elkezd jóval nagyobb mennyiségű interferon termelni. Tetszik érteni?
3: Ez oké, csak azért van egy olyan szint, aminél már védekezni kell, nem? Vagy ahol
4: hát,
3: be kell avatkozni.
4: Hát, nincs olyan szint. Tehát ez nem a láz.
3: És akkor a lázgörcsöt kitől kap? Vagy,
4: az egy vagy nagyon régi és nagyon rossz elképzelés. Ott egészen más hatásmechanizmusok vannak. Nincs érdemben lázgörcs. Nem így van ez az egész történet. Tehát mi a lényeg? Lázat nem csillapítunk. Igen, akkor nézzük meg. Van néhány kivétel, amikor is extrém magas a pulzus, ott be kell avatkozni, de nem a láz miatt, hanem a pulzus miatt. Ha szédülés jelentkezik, olyan állapotban kerülsz, ott is be kell avatkozni, a szédülés miatt, ha ájulás érzésed van, tehát ha egyáltalán nem a gyengeség, mert az teljesen normális, de ha ez ilyen teljesen elfolyok, nem bírom,
3: jó, tehát komolyan gondolod azt, hogy van olyan szülő, mert te most elmondod ezt itt adásba is kész, de ezért fogsz támadásokat kapni, ezt aláírom.
4: És különben... kaphatok, de hát ez a legmodernebb, legújabb protokolláris.
3: Kit érdekel, amikor mi nem így nőttünk fel?
4: Hát mi nem így nőttünk fel, hát engem emlékszem neked, rá, neked hányszor is, csomagoltak hideg, vízes, ilyen ruhágba, ahelyett, hogy békén hagytak volna aludni, hogy meggyógyuljak.
3: Hát ez egy másik. Akkor ülőfürdő, hidegtörölköző, egyebek, ilyesmi.
4: Nem,
3: és nekem azt mondták annak idején...
4: Nem adunk gyógyszert sem, és
3: a szülők akkor is, hallod, semmit. Hát olyan szinten aggódtak én is, amikor én nem voltam sokszor lázas, de amikor igen, akkor viszont voltam. És hát azért itt 38 felett az volt eddig a bevett szokás, hogy ott csillapítani kell, mert onnan... Ja nem, 38-nál van láz, és 39 környékén
4: nem
3: már
4: csillapítunk semmit, békén hagyjuk, és sokkal hamarabb meg fog gyógyulni a beteg. Ha csillapítod, lényegében elgáncsolod a saját immunrendszered. Hát komolyan mondom, az immunrendszered nem teljesen hülye, tehát ő teszi a dolgát. Te meg mindenféle okosságokkal ebbe belenyúlkálsz. Tehát hagyd abba, nem kell. Az interferonok viszont kellenek, ahogy mert mikor elkap a fertőzés, még senki nem tudja, mi fertőzött meg. De azzal, hogy felmegy a lázad, azzal felmegy az interferon, ami minden ellen hat.
3: Ezt és minden orvos így vallja ezt most? Most úgy őszintén, vagy nem?
4: De úgy gondolom, hogy akik követik a modern tudományos történeteket, azok ezt igazából...
3: Nagyon érdekel.
4: Hát csekkold, menj be, kérdezd meg igazából a nagy haverodat, az intelligenciát, hogy engem mi újság van.
3: Kérdezzük meg?
4: Nem érdekel az intelligencia. Azt értsd meg, és ezt szeretném elmondani, és erre figyelj, kérlek, hogy mit csinált régen a nagymama? Anyukádék verték, gratulálok, anyukáék tolták beléd a gyógyszert meg a bigyót. Nagyika meg mit csinált? Nem hűtött, túrót. A dunyhába nyakig betakart, mindent ráteregetett, amit talált, és majd mondta, hogy jól van, kicsim, reggelre kiizzadott. Igen, mit jelent ez? Még magasabbra fűtötte a testhőt, még sokszorosára emelte az interferon termelést, és onnantól kezdve az interferonok hatására visszaszorult a kórokozó, lentebb lehetett engedni a testhőt, és reggel egy nagyon-nagyon nagy izzadás után egy sokkal jobb állapotban lévő gyermeket kaptam.
3: Uh-huh. Értem.
4: Na ez az élet, babolcsai néni.
3: Jó, hát...
4: Tetszik érteni, de?
3: Oké, utána nézek.
4: Hát nézd utána.
3: Nem, most nem az AI-jal akartam lecsekkoltatni, hanem gondoltam, hogy megkérdezek másik két ilyen találomra orvosokat, és akkor kész majd.

0: vagyok, Gyula, meg amikor beteg vagyok, akkor komolyan mondom, hogy teljesen más az embernek a hangulata. Most nincs jó hangulata.
1: Na, jó, akkor ilyenek. Menjél el, gyógyuljál.
0: Jó, holnap találkozunk.
1: Rendben.
0: Szia. Ha még élek.
1: Jaj, mindjárt sírom.

0: Amikor egy baba érkezik a családba, főleg, hogyha az első, hát azért az egy elég izgalmas szituáció és nagyon új helyzet. Éppen ezért szerintem abszolút hasznos lehet, hogyha ellátogatnak majd szeptember 23-án 13 órától a szülésre felkészítő foglalkozásra, hiszen ismételten várják a leendő szülőket a Fehérgyarmati Tagkórház szülészeti osztályára. Ingyenes, és a cél pedig az, hogy a kismamák magabiztosan szakértő támogatással készülhessenek fel az előttük álló időszakra. A tanfolyam során a kórház tapasztalt szakemberei, ugye szülészek, szülésznők és csecsemőgondozók átfogó képet igyekeznek adni a várandóság utolsó heteiről, a szülőszobai eseményekről, valamint a természetes és alternatív szülési lehetőségekről, és a résztvevők emellett gyakorlati tanácsokat is kapnak a szülés utáni első hetek teendőiről és az újszülöttek alapvető ellátásáról is. A szervezők a kismamák mellett persze a leendő apukákat és a kisőrőket is örömmel várják. Szeptember 23-án 13 órától Fehérgyarmaton, a szülészeti osztályon, és utána pedig indulhat majd az életre szóló kaland. Nálunk pedig a hírek jönnek 9 órakor, a frissek a Best reggelben.
1: Mindenből a legjobbat adjuk.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
5: Tartozz közénk te is.
6: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Nemzetközi szakemberek találkoztak Nyíregyházán. Ismét lesz szülésre felkészítő tanfolyam. Tóth Fruzsina marad a Fátum csapatkapitánya. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Akváriumi szakemberek találkoztak a Nyíregyházi Állatparkban, itt rendezték meg az Európai Akvárium Kurátorok Uniója nemzetközi konferenciáját. A többnapos szakmai találkozón 22 ország csaknem 130 szakembere osztotta meg tapasztalatait a vízi élővilág megőrzéséről, a veszélyeztetett fajok védelméről, az állatok egészségéről és jóllétéről, valamint az akváriumok korszerű és fenntartható működéséről, olvasható az Állatpark közleményében. Nagy hangsúlyt kaptak az olyan kérdések, miszerint hogyan tehető fenntarthatóbbá az akváriumok működése, vagy miként használható a tudomány és a legújabb technológiák eredményei a természetvédelem szolgálatában. Szó volt emellett a korszerű tenyésztési módszerekről, a vízirendszerek biológiai egyensúlyáról, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról és a természetvédelmi szemlélet formálásról is. Szeptember 23-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Az ingyenes eseményen a kismamák és a leendő apukák pillanthatnak be a szülőszobákba és kaphatnak választ kérdéseikre. Szakemberek segítenek például abban, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak nehézségei vagy örömei. További részletek érhetők el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. A 2026-27-es idényben is Tóth Fruzsina lesz a röplabdások csapatkapitánya. A fiatal sportoló a Fátum Nyíregyháza saját nevelésű játékosa, sokszoros válogatott libero. A helyettese László Alexandra lesz, aki 2018 óta erősíti a csapatot. Jelenleg sérüléssel bajlódik, de a felépülése jól halad, tudatta a klub. Véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte közepes szintre mérsékelte a pollen koncentrációt, közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiások azonban még nem lélegezhetnek fel. A következő napokban még emelkedhet a pollen terhelés, elsősorban a Tiszántúlon fordulhat elő magas koncentráció. Nyíregyházán igazi késő nyári idővel indul a szerda, napközben zavartalan napsütésre és 27 fokos csúcsértékre számíthatunk. Eső sehol sem várható, a szél gyenge marad. A folytatásban sem változik lényegesen az időjárás, csütörtökön még melegebb lesz 28 fokos csúccsal, pénteken viszont egy átvonuló hidegfront miatt megnövekvő felhőzet és az abból hulló kevés csapadék pár fokkal visszaveti a felmelegedést. Szombaton és vasárnap ismét kellemes napos őszi idő vár ránk 25-27 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra.

Néhány perce pedig elindult az állásbőrze az egyetemen, és ma egészen délután 3 óráig várják Önöket, amennyiben álláskeres vagy pedig karrierépítésben gondolkodik Nyíregyházi Egyetem A épület Bessenyé aula. Már minden készen áll, és egészen délután 3 óráig lesz erre lehetőség. Hamarosan már érkezik a közfoglalkoztatási kiállítás is Vásár és Nyíregyházára, most már 9. alkalommal. A helyszín a jól ismert Kossuth tér, ez majd szeptember 22-én lesz. Ez egy keddi nap, délelőtt 10 és délután 4 óra között, és hív minket a természet. Várják Önöket a Nyírerdő napra majd szeptember 26-án, és azt gondolom főleg majd a kicsiket az erdei tornapályára, hiszen süni futással készülnek majd az óvodásoknak, és megtudhatunk mindent, amit az erdőről tudni kell, hiszen erdészek, vadászok, gombászok, madarászok, méhészek hasznos információkat fognak majd a természetről átadni, emellett pedig ki lehet próbálni elektromos terepjárót majd, lesz akadályverseny, sőt, mi több, még vadpörkölt is fog ratyogni a bográcsban szeptember 26-án az erdei tornapályán. Lesz

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc.

0: A tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényben van, ezen kívül információk, tudnivalók a katasztrófa védelemtől. Ma reggel is Rutkai Dér Viviennel. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tegnap is voltak szabadtéri lángok, kisebb-nagyobb szabadtéri tüzek itt a térségben. A legnagyobb kiterjedésű Tiszadadán volt a Romtemplom úton, 1500 négyzetméteren égett száraz hű, ott a helyi önkéntes, tehát a tiszadadai önkéntes, valamint a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók oltották el két vízsugárral és kéziszerszámokkal a szabadtéri lángokat. Nyírkércsen a Fő utcában 300 négyzetméteren erdő aljnövényzete és száraz tuskók égtek, ott a baktalórendházi hivatásos tűzoltók avatkoztak be. A nyírbátori tűzoltóság vízszállítója is segítette az ő munkájukat. Nyíregyházán az Oláréti úton 3 négyzetméteren égett az erdő aljnövényzete, a város hivatásos tűzoltói avatkoztak ott be. Volt egy baleset, megcsúszott az úttesten és árokba borult egy személygépkocsi tegnap este Csengerbel területén a Móricz Zsigmond utcában. A város önkormányzati tűzoltói a rendőrségi helyszínen is után áramtalanították és kerekeire állították az autót. És ugyan nem Eger környékén vagyunk, de azért itt a térségben is többen készítenek bort, akár homoki borok, ugye föld alatti pincék, de előfordul, hogy az óvatlan borkészítés, vagy éppen vannak nem megfelelően szellőző pincék, és mindenképpen a mustgáz veszélyre hívnám fel a figyelmet, és arra, hogy a balesetek megelőzhetőek. Ugye, ahogy említettem, számos helyen már megkezdődött a szüret, nagyon sok helyen már a mustot érlelik a pincékben, és a szőlő levének erjedésekor keletkezik maga a mustgáz, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelenthet, hiszen egy liter erjedő must csak nem 42 liter széndioxidot termel, és ugyan maga a szintelen szagtalan széndioxid önmagában nem mérgező, azonban mivel nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja az oxigént, és aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek tünetei többek között a szédülés, fáradtságérzet, ezeket akár eszméletvesztés, végül akár fulladás is követhet, úgyhogy szellőztetéssel, valamint széndioxid érzékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon maga a gáz. Hogyha ilyen jellegű esetet látunk, akkor mindenképpen hívjuk a 112-es segélyhívószámot, és kérjük a tűzoltók segítségét, hiszen a széndioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni. Én köszönöm a figyelmet, remélem tudtunk jó tanácsot is adni. Szép napot mindenkinek!
0: Mindenképpen köszönjük szépen a jó tanácsokat és a híreket, és jó munkát nektek! Szépen.
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

programtipek a mai Best reggelben is, nem sokára újra a Baba Bőrze. Folytatódik a Kertvárosi Baba Bőrze 2026-os program sorozata. A következő vásárt szeptember 19-én, vagyis ezen a héten szombaton tartják. Ezúttal őszi ruhák, cipők és játékok kerülnek a kínálat középpontjába. Lehetőség van arra is, hogy a családok továbbadják a már nem használt gyermekruhákat, cipőket és játékokat, és persze akik pedig keresgélnek kedvező lehetőségeket is. Nagyon különleges egyedi darabokat is találhatnak. A szeptemberi bőrzén az árusítók számára részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztráció szükséges hozzá. Fokos utca 1/B, Kertvárosi Baba Bőrze, tehát majd a piacon. Szintén hétvége, remélhetőleg sikerül szombatra, vasárnapra energiát spórolni, mert hogy jön az Extreme Trail, szombaton akadályfutás, vasárnap pedig futóverseny. A Sóstói erdő és az Aquarius élmény és parkfürdő területén. Ráadásul a résztvevőknek még csobbanni is lehet majd a Termálmedencében.

0: A legjobbat adjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a legfrissebb hírek, benne az aktuális útinformációkkal, a főtaxitól. Igen, nagy a forgalom városszerte, forgalmi torlódás a főutak, piacok és oktatásintézmények környékén tapasztalható. Felújították a Korányi Frigyes, Sóscsói út és Kemecsei út egy részét, a területen továbbra is 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben, vegyék figyelembe a közlekedési szabályokat. A Legyező utcán több helyen útszűkület lassítja a haladást, az útburkolat helyreállítási munkák miatt figyelmesek legyenek. Csikkasztóárok kialakításán dolgoznak a Kulcsár-Lapály utca csomópontjánál, a munkaterületet terelő táblákkal határolták el. Körültekintően vezessenek, különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtak.

Reggel ősz, délután pedig nyár, ez jellemzi a következő napokat is. Mondom akkor a nyerőszámokat, ma 27 fok várható, a holnapi napon csütörtökön 28 és 30 fok között tetőzik majd a hőmérséklet, pénteken 25, szombaton 26, vasárnap pedig 27. Nagyon kecsegtető, ami előttünk áll, élvezzük ki ezeket az enyhe napokat, legalábbis ami a délutáni órákat jellemzi. Én Simon Norbert vagyok, ennyi volt már a Best reggel, holnap reggel 6 órától ismét találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autóban, munkaközben vagy otthon a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jövő héten ismét lesz közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. 5. alkalommal rendeznek őszi meseegyetemet, idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Szeptember 22-én ismét megtelik élettel a Kossuth tér. 9. alkalommal rendeznek közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. Az eseményen a közfoglalkoztatási programokban előállított helyi értékek, termékek és különlegességek kerülnek majd középpontba, olvasható az önkormányzat közösségi oldalán. Zöldségeket, gyümölcsöket, befőtteket, lekvárokat, kézműves alkotásokat is bemutatnak a települések. A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi meseegyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem Besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól, tudtuk meg Treszkai Róbert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
3: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak. Ebből 2425 fő vallotta magát katolikusnak, és 1031 fő református vallásúnak. 2024-ben országos szinten 8000 önkéntes volt, akkor ugye 2357 fő volt a megyénkben, ami 29,5%-ot jelent. Ez azért is jó, mert ebből is látjuk, hogy igazából minden évben egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavalyi évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk a programba.
2: És most néhány szó az időjárásról. Zavartalanul napos, meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 27 fokot. A légmozgás mérsékelt marad, csapadéktól sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban csütörtökön még fokozódik a meleg 28 fokig, pénteken viszont átmenetileg felhősebbé válik az ég. A hétvégén ismét visszatér a napos, száraz időjárás 25 és 27 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Nagyon-nagyon kellemes, szép szerdát kívánok! Ez a Best FM Nyíregyháza 103.9-en, elmúlt a hónap közepe, hiszen szeptember 16-a van, és ma az Editeket köszönhetjük fel, Zentai Editet is Isten éltesse!

Szeptember 16-a van, és ma az Editeket köszönthetjük fel névnapjuk alkalmából. Ez egy női név és germán eredetű. Ez a jelentése, hogy birtok, örökség, vagyon, és az, hogy harc. Vannak rokon nevei is az Editnek, a Ditta és a Ditte. Az 1990-es években az Edit név ritka volt Magyarországon, és a 2000-es években sem szerepelt még a 100 leggyakoribb női név között. Isten éltesse a névviselőit!

0: Ma lezárjuk az ivartalanítással kapcsolatos beszélgetés sorozatunkat Maglódki Tibor kutyatrénerrel, egy olyan témát érintve, amellyel azért az interneten is sokszor találkozunk. Hogyha az ivartalanítás témakörét szeretnénk lezárni, akkor sokan arról beszélnek az állatvédők között, hogy amikor befognak egy kutyát, amelyik már vemhes, akkor ők még az ivartalanítást olyankor is elvégeztetik, és akkor ilyenkor az internet népe egyébként totálisan ki van akadva.
1: Igen, mert nyilván mondják, hogy az ember ne játszon Isten, de ott van a másik oldala, hogy oké, hogyha hagyjuk, hogy megszülessenek azok a kiskutyák, akkor megint 6-8 kutyával több lesz, akinek mondjuk a menhely foglalkozniuk kell, azokat megint fel kell nevelni, rengeteg pénzbe kerül a felnevelésük, oltás, állatorvosi költségek, megfelelő táplálás, jó helyre odaadni a kiskutyákat, tehát ez a nehéz, és igen, úgy, hogy a menhelyek dugig vannak.
0: Ja, és nem is biztos,
1: mert hogyha lenne 200 kennelük, és abban tengődik most 70 kutya, és van helyük, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy jó, hát szülessenek meg, mert humánusok vagyunk.
0: Igen.
1: De mikor 200 férőhelyen van 248 kutya, mert muszáj, és akkor jön egy ilyen eset.
0: Igen.
1: És ugye az internet népe, aki nem lát bele ebbe, hogy mi van a háttérben, és akkor támadja azt, aki mondjuk befogadta ezt a kutyát, vállalta az állatorvosi költségét, felvette a kapcsolatot a menhelyjel, megmentik az anyakutyát, a kiskutyákat ugye nem fogják felnevelni. Nyilván megosztó ez a dolog is.
0: Igen.
1: Csak át kell gondolni mindenkinek, nem első benyomásra hangosan itt életet mondani, úgyhogy nem tudja a történeteknek a hátterét, de nyilván tehát azok az emberek, akik ebben benne vannak napi szinten, ők nagyon sokat tudnának mesélni.
0: Igen.
1: Ezekről, hogy miért választják ezt az utat.
0: Arról nem is beszélve, hogyha általában az utcáról kerül be egy kutya, amelyik vemhes vagy már kölykei vannak, hát valószínűleg azért nem biztos, hogy egy egészséges kutyáról van szó, nem? Tehát, hogy valószínűleg alultáplált, tele van kullancsa bolhával, kiskutyáknál ugye ott a parvó veszi, nem kapott oltást, és azért ilyen kutyákat bevinni egy menhelyre, ahol amúgy is nagyon sok kutya van, azért ez akár egy időzített bomba is lehet, nem?
1: Az is lehet, persze. Tehát ugye nagyon sok kutyában még a mai napig nincsen csip.
0: Ja.
1: Felnőtt kutyákról beszélünk, tehát ha nincs benne csip, akkor nincsen veszettség ellen oltása sem.
0: Ennyi, ja.
1: Mert az állatorvos, ha oltja veszettség ellen, akkor kell, hogy legyen a kutyának csipje, mert úgy tudják azonosítani. Tehát nagyon sok kutyában nincs még a mai napig csip, ezért ugye tudjuk, hogy nincsenek oltva. Hát ha veszettség ellen nincsen oltva, akkor semmi egyéb kombinált oltást sem kapott.
0: Semmit.
1: Az
0: aha,
1: biztos. És ugye ezek a kutyák szaladgálnak össze-vissza, lehet, hogy hordoz valami betegséget, bekerül a menhelyre, akkor ugye karanténba kell tenni, az megint tudja az elszigetelés, többiektől elválasztani, ha megvan a menhelynek erre a lehetősége,
0: ja,
1: meg
0: igen,
1: kell, hogy legyen egyébként, de ha a zsúfolt teltház van, akkor nehezen tudják ezt is megoldani. Úgyhogy...
0: Fú, ez egy nagyon összetett,
1: sajnos
0: nagyon kemény.
1: Igen, nagyon összetett és nagyon nehéz helyzet. Ugye az 1%-okból élnek, adományokból élnek, nem is annyira kiszámítható ez.
0: Ráadásul igen. Igen.
1: Ugye a költségvetésüket tudják tervezni olyan szinten, ahogy szeretnék, tehát ez nem irigylem őket.
0: Nagyon kemény. Hát ez a lelki teher, tehát nem tudom, hogy ezt hogy tudják tényleg végigcsinálni. Na mindegy, legközelebb egy sokkal-sokkal vidámabb téma lesz már. Kutyák viselkedését fogjuk megvizsgálni, ami egyébként nem biztos, hogy mindig vidám. Szóval miért ugrál fel a kutya, miért haraptál és miért dominál le minket, ha hagyjuk, ezzel folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: lendületben tart.
1: Gyerekkorom slágereit hozzátok vissza, és az az érdekes, hogy a kisfiam ugyanazokat a zenéket szereti, a Best FM a napunkat szélesíti.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereik közül. Ez a 103.9 Best FM.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk a kalendáriummal. Szeptember 16-a van, és ma az Ózonvilág napját tartjuk, illetve ma van a hangzás kultúra napja. Kezdődik az Európai Mobilitási Hét, 1810-ben pedig ezen a napon kiáltották ki Mexikó függetlenségét, és erről ott minden évben ezen a napon meg is emlékeznek. Na nézzük, milyen események köthetőek a mai naphoz. Az első dátumunk ma 1180, amikor is első Ottó bajor herceg trónra lépett. 1316-ban első Károly magyar király oltalomlevelet adott a Száva révén közlekedő külföldi kereskedőknek. 1437-ben a Fehérkörös melletti kápolnán tartott közgyűlésen kötöttek véd és dac szövetséget az erdélyi magyar nemesek, a székelyek és a szászok. A testvéri uniónak nevezett szövetséget 1438. február 2-án a tordai országgyűlésen meg is újították. Ez a három nemzet első uniója volt Erdélyben. 1477-ben IV. Sisztusz pápa nem ismerte el Ulászló cseh király beiktatását, és Csehországot III. Frigyes német-római császár adta hűbérbe Ulászlónak. Sokszor mondjuk ma is azt, hogy oké, és talán nem is gondolnánk, hogy ez 1840-re vezethető vissza. Ezen a napon ugyanis abban az évben zöld utat kapott az oké kifejezés, mert hogy megalakult egy demokratikus politikai társaság, az oké klub. A világ második legtöbbször használt szava egyébként a klub elnöke Martin van Buren szülővárosának, Old Kinderhooknak a kezdőbetűiből alakult ki. 1847-ben a Shakespeare társaság ezen a napon megvásárolta a drámaíró szülőházát. Megalakult az Országos Honvédelmi Bizottmány 1848-ban. 1875-ben az Egyesült Államokban beindultak az első postavonatok, amelyek két nap alatt hordták szét a küldeményeket. Megindult a forgalom a 147-es számú vasútvonalon, Kiskunfélegyháza Csongrádi szakaszon 1888-ban. Amerikai tengerész gyalogosok ezen a napon foglalták el Haiti szigetét 1915-ben. 1923-ban az erdélyi magyar egyházak tiltakoztak a romániai magyar ellenes iskolapolitika ellen. Megnyílt a New Yorki Metropolitan Opera ház a Lincoln Centerben 1966-ban. Polgárháború robbant ki Jordániában az Izraelből erőszakkal elűzött palesztinok és II. Hussein király hadserege között 1970-ben. 1976-ban ezen a napon az amerikai Ford autógyárban 170 ezer munkás egyszerre sztrájkba lépett. Budapesten üzembe helyezték az automata levél irányító gépsort 1978-ban. 1983-ban leváltották Kulin Ferencet, a Mozgóvilág című folyóirat főszerkesztőjét. Rövidesen aláírásgyűjtés kezdődött el az egyetemeken és értelmiségi körökben, így tiltakoztak a döntés ellen. Aláírták a montreáli jegyzőkönyvet az ózonkárosító gázok betiltásáról 1987-ben. Az Országos Széchenyi Könyvtárban feloldották a tilalmat 1988-ban több mint 5000 olyan könyvre, amelyet korábban ellenséges irodalomnak nyilvánítottak, és elzártak a nagy közönség elől. Az Egyesült Államokban megkezdődött Manuel Noriega volt panamai elnök pere 1991-ben, akinek hatalmát amerikai katonai intervenció döntötte meg. Ezen a napon aláírták Temesváron a román-magyar alapszerződést 1996-ban, megkezdődött a Minden Tudás Egyeteme című előadássorozat 2002-ben, és 2007-ben előrehozott parlamenti választások voltak Görögországban. És akkor nézzük, hogy kik születtek szeptember 16-án. Ming Csiacsing, kínai császár 1507-ben. Süke Károly költő, újságíró, műfordító 1823-ban. Melik János nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus 1872-ben. Kis Árpád kémikus, az MTA tagja 1889-ben. Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar kémikus 1893-ban. Benedek Tibor magyar színész, konferenci 1911-ben. Györvári János magyar színész, Gárdonyi Géza színház örökös tagja 1921-ben. Kalambó, azaz Peter Falk 1927-ben. Zubor Ágnes magyar színésznő 1950-ben. Mickey Rourke amerikai színész 52-ben. David Copperfield angol bűvész, hihetetlen, hogy miket csinált, csak néztünk, mint a moziban, 1956-ban. Sajgál Erika magyar színésznő 64-ben született ezen a napon. Nick Jones amerikai színész és énekes pedig 1992-ben.

Szendi Hajni vagyok, a csütörtöki nap az, amikor is filmek, újdonságok érkeznek a hazai mozikba. Így lesz ez most is, hiszen szeptember 17-én debütál majd a 10 éjszakás kaland, a Kaptár, az Éjszaka szülötte, az Ünnepelt, illetve a Csajos hétvége című amerikai vígjáték érkezik majd a 4 évszak az új kezdet, és visszatér a mozikba a Verdák is. Na nézzük, melyik filmről mit kell tudni. A 10 éjszakás kaland az egy magyar vígjáték egyébként, Novák Erik a rendező, a főbb szerepekben pedig Baninak Atanáz, Csonka András, Danis Lídia és Fekete Ernő látható. 10 parancsolat helyett 10 összefonódó

Tinder randi, virtuális kapcsolatok, sivár örömök, gyors menetek, spirituális deviancia, álszent képmutatás, pervers homofóbia, kélyes, véres bosszúk, és a háttérben egy olyan meglepő fordulat, ami viszont már korántsem az örömökről szól. Ez a határokat feszegető független film nem egy hagyományos romantikus komédia, hanem inkább egy kisé provokatív a 2020-as évekről, egy kis paródia, egy kis tükörtartás, ahol a boldogság keresése sokszor csak egy jobbra húzásnyira van, mégis elérhetetlennek tűnik. 18 éven felülieknek szól a 10 éjszakás kaland. Szintén 18-as karikát kapott a Kaptár. Ugye ez egy amerikai horrorfilm, Zach Krieger a rendező. A legendás a Kaptár filmek újragondolásának középpontjában Brian áll, az orvosi futár, akinek egy téli éjszakán lerobban az autója, és ő bekopog egy útmenti házba, hogy segítségért telefonáljon. De segítség helyett valami egészen mást kap. Egy zavaros, teljes káoszba fulladó éjszakán keresztül kénytelen az életben maradásért küzdeni, miközben a szörnyűségek hihetetlen tempót diktálnak körülötte. Szintén 18 éven felülieknek szól az Éjszaka szülötte, ez egy finn filmdráma. A Nightborn a finn erdők sűrűjében játszódik, a tökéletes családi idill reményében Saga és Brit férje John visszatérnek a nő egykori otthonába, egy eldugott házba a természet mélyén. Miután gyermekük születik, Saga a környezete megnyugtatása ellenére is érzi, hogy valami nincs rendben a fiával. Miközben a házasságok lassan darabjaira hullik, a férfi kétségbe esetten próbálja összetartani a családot. Ám az újszülöttel kapcsolatos borzalmas igazságot csak egyedül ő sejti. A film címe az Éjszaka szülötte. 16-os karikát kapott az Ünnepel című görög-spanyol-holland-angol dráma thriller. A film főszereplője nem más, mint William Dafoe, és Vin Carmen Stone és Emma Suarez is benne van a filmben. A történet a 70-es évek végén valahol a földközi tenger térségében játszódik. Marcos Timelion hajómágnás, fényűző és pazarló születésnapi ünnepséget rendez exkluzív magánszigetén a lányának és egyetlen örökösének, Sofiának. Az esemény tökéletes alkalmat kínál arra, hogy a környezetében élők kívánságaikkal és saját önös érdekeikkel környékezzék meg. Marcos azonban ahhoz szokott, hogy egyfajta keresztapaként irányítson mindent és mindenkit maga körül, bármi áron. Úgy érzi, ő már döntött is a lánya jövőjéről. Sofia azonban szintén fontos hírt hozott magával. Ahogy érkeznek a vendégek és leszáll az éj a szigeten, a mulatság egyre féktelenebbé válik, miközben apa és lánya hatalmi harca elkerülhetetlen tragédia felé sodródik. A film Panos Karnezis 2007-ben megjelent, azonos című regényének adaptációja, a címe pedig az Ünnepelt. Debütál a Csajos hétvége, ez is 16-os karikát kapott film. Három barátnő régen vágyott kellemes kényeztető pihenésre indul Palm Springsbe, egy csodás wellness hotelbe. Váratlanul felbukkan Mel, a barátnő tornádó, így a pihenésnek lőttek. Hirtelen minden kezelés és foglalkozás káoszba torkollik végtelenül szórakoztató következményekkel. Jön a négy évszak, az új kezdet, ez egy olasz-francia életrajzi zenés film. Egy velencei árvaházban járunk a 18. század hajnalán. A falak között nevelkedő lányok hangszeres képzésben részesülnek. Rendkívüli játékuk egész Európából vonzza a látogatókat. Itt él és várja jobb sorát, jobb hián kiházasítással. A hegedű virtuóz Cecilia is, róla szól a négy évszak, az új kezdet. Amikor a keresztfiam kicsi volt, a Verdákat néztük, a Verdák után majd ismét Verdát néztünk, az amerikai animációs film 2006-ban készült el, és 20 év után visszatér a hazai mozikba. A nagymenő versenyautó Villám McQueen a 66-os út egy elfeledett kisvárosában reked. Ott találkozik egy csomó vicces figurával, akik segítenik neki felfedezni, hogy az élet többről szól, mint trófeákról és hírnévről. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyílt napokat szervez az Evangélikus Gimnázium, alkotói kiállítás nyílt a VMKK-ban, klubvezetői találkozó a sporttalálkozó előtt. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgató helyettes ismerteti.
3: Évek óta nagyon nagy az érdeklődés a nyílt napunk iránt, éppen ezért nem csak egy napot tűztünk ki ennek érdekében, hanem kettőt. 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat. Ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
2: Megnyílt a Nyíregyháza és térsége Nyugdíjas Szövetség idei alkotói kiállítása. A tárlat ezúttal is a Váci Mihály Kulturális Központban kapott helyet, célja minden évben az, hogy bemutassa az alkotó idősek műveit. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy ezúttal kézzel készített csipketerítőket, asztali díszeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Összesen 205 alkotás látható a VMKK első emeleti kiállítóterében berendezett tárlaton, amely szeptember 24-ig tekinthető meg a Kulturális Központ nyitvatartási idejében. Megtartották a Szépkorúak sporttalálkozójának klubvezetői tájékoztatóját. A nyugdíjas klubok vezetőit Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője, valamint Dajka László sportszervező tájékoztatta az esemény részleteiről. A sportcentrum közölte, a Szépkorúak sporttalálkozóját jövő kedden rendezik az atlétikai centrumban. A közösségi programon 19 nyugdíjas klub tagjai vesznek részt. A jelenlévők megismerhették a rendezvény részletes programját, a résztvevőket érintő legfontosabb tudnivalókat és a felmerülő kérdésekre is választ kaphattak. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Zavartalanul napos, meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 27 fokot. A légmozgás mérsékelt marad, csapadéktól sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban csütörtökön még fokozódik a meleg 28 fokig, pénteken viszont átmenetileg felhősebbé válik az ég. A hétvégén ismét visszatér a napos, száraz időjárás 25 és 27 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Andrés, köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Ez a Best FM Nyíregyháza 103.9-en, Szendi Hajni vagyok, rádiózzunk együtt. Biztos vagyok benne, hogy sokaknál előfordul, például ha a Best FM-et is hallgatják, hogy jön egy dal, aminek a refrénje úgy betapad az ember fejébe, fülébe, nehezen szabadul meg tőle. De mit lehet ez ellen tenni? Nem azt, hogy kikapcsoljuk a rádiót, mondok jobbat mindjárt.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Szendi Hajni vagyok, és hát biztos a hallgatóink közül sokan jártak már úgy, hogy én is szoktam, hogy meghal az ember egy dallamot, és az úgy beég, ugye? És akkor napokig azt énekli, még akkor is megdúdolja, ha nem akarja, lefekszik aludni, és még akkor is megy a fejébe. Ezt hívjuk ugye dallam tapadásnak, amikor is egy bizonyos dallam órákra, vagy akár napokra is a fülünkben marad, és képtelenek vagyunk ezt így nem hallani. Tudományos neve a megrekedt dallam szindróma, vagy az önkéntelen zenei képalkotás talán jobban lefedi, hiszen, mint kiderül belőle, nem tudjuk szabályozni a hangot. A belső magnónk folyton ugyanazt a nótát játsza. A jelenségre a németek találtak egy kifejező fülféreg szót, ami az angolba is átkúszott. Mert hogy a dallam, akár egy féreg, körbe-körbe jár, és rendkívül nehéz tőle megszabadulni. Érdekes módon azonban, bár akár egy nap alatt is több dallamot hallunk, nem mindegyik tapad meg, ennek pedig nyilván megvan az oka. A Durhami Egyetemen végzett kutatás során azt állapították meg, hogy általában a könnyen megjegyezhető dallamok maradnak nagyon hosszan benne a fülünkben, és meg is jósolható, hogy az adott szerzemény dallam tartalma alapján melyik rész ragad majd meg a fejünkben. Általánosan jellemző a gyors tempó és a dallamok gyakori ismétlése, mint például a Deep Purple-től a Smoke on the Water című dal, vagy Kylie Minogue-tól ugye a címében is sokat mondom Can't Get You Out of My Head, és hát ugye a Macarena is iszonyatosan tapadós volt, kár volt kimondani, mert már hallom is a fejemben. A tanulmány azt is megállapította, hogy a dallam tapadás gyakrabban jön létre akkor, amikor a vizsgált személyek valamilyen passzív tevékenységet végeznek, például mosogatnak vagy tusolnak. A tudomány szerint a hallókéregnek igen nagy szerepe van a jelenségben, hiszen ez az a terület, ahol az agy feldolgozza a hangokat és a zenei emlékeket is itt tárolja. Egy vizsgálata alatt egy jól ismert dallamot játszottak le az alanyoknak, majd kikapcsolták a zenét, és közben megfigyelték, hogy a hallókéreg akkor is aktív volt, amikor már nem is szólt a zene. A hallókéreg tehát egy képzeletbeli zenelejátszóként működik. A dallam tapadás vélhetően egy modernkori probléma, hiszen néhány évtizeddel ezelőtt az embereknek bálba, templomba vagy moziba kellett mennie ahhoz, hogy zenét halljanak. Ekképp a dallam tapadásra sokkal kisebb volt az esély, hiszen az agynak kevesebb lehetősége volt arra, hogy egy-egy dallamot megjegyezzem. Ma már azonban jószerivel mindenhol körülvesz minket a zene. Az autóban, fülhallgatón keresztül a tömegközlekedési eszközön, a munkahelyünkön, este a tévé előtt, a reklámokba sorolhatnám. Mivel az ember zenei emlékezete rendkívül erős, nem véletlen, hogy a gyerekeket különböző fülbemászó dallamokkal segítik a tanulásban. Így az sem, hogy számos utoljára gyerekkorunkban hallott dallamra emlékszünk még akkor is, ha a szövegét már nem tudjuk felidézni. Több tévés, rádió reklám is ezen az elven készül. Egy fülbe mászó dallamot helyeznek el az agyunkba, amit akár évek múltán is fel tudunk idézni. A nagy kérdés viszont az, hogy mit tehetünk a dallamtapadás ellen. Mert hogy szerencsére van megoldás, hogy megszabaduljunk a makacsul fülünkbe tapadt dallamoktól. Gondoljunk egy másik dalra. A legegyszerűbb, ha egész egyszerűen egy másik, általunk jól ismert és szeretett dallamra gondolunk, vagy ha van rá mód, akkor elkezdjük énekelni. Olykor egyedül az hoz enyhülést, ha a fülünk által követelt dalt az elejétől a végéig meghallgatjuk, akár a fejünkben, akár külső eszközről. De ignorálhatjuk is, talán ez a legnehezebb módszer, hiszen a lemez be van akadva, de ha elfoglaljuk magunkat mondjuk munkával, vagy valamilyen szellemi jelenlétet igénylő tevékenységgel, akkor az agyunknak már tulajdonképpen nem lesz lehetősége arra, hogy zenét hallgasson, és megszűnik a dallamtapadás.

Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább az álomfejtővel, ezzel a mini sorozatunkkal, amelyben a mesztelenül állok mások előtt témánk lesz, azért ez elég érdekesen és kellemetlenül hangzik. Ez az egyik legkellemetlenebb álom, amikor egyszer csak arra eszmélünk, hogy mesztelenül állunk mások előtt. Ilyenkor általában nem maga a mesztelenség a legfontosabb, hanem az az érzés, hogy mindenki minket néz, és nincs hová elbújni. És hát ugye nem úgy nézünk ki, mint Thor, amikor Zeus lekapta róla a textilt. Na mindegy, az ilyen álom gyakran a sebezhetőséget, a kiszolgáltatottságot vagy az attól való félelmünket jelképezheti, hogy mások meglátják az igazi énünket. Előfordulhat, hogy éppen egy olyan élethelyzetben vagyunk, amikor úgy érezzük, megítélnek bennünket, vagy valamilyen titkunk, bizonytalanságunk kiderülhet. Ha az álomban szégyeljük magunkat, az utalhat önbizalom hiányra, vagy arra, hogy túl sokat foglalkozunk mások véleményével. Ha viszont teljesen természetesnek érezzük a mesztelenséget, az akár felszabadulást, őszintességet is jelenthet. Talán azt, hogy egyre kevésbé akarunk szerepet játszani, és készen állunk arra, hogy önmagunkat adjuk. Az sem mindegy, kik állnak előttünk, idegenek, kollégák, családtagok, hiszen ez segíthet megfejteni, hogy melyik kapcsolatunkban érezzük magunkat a leginkább lelepleződve. Érdemes tehát felidézni, mi történt velünk az álom előtti napokban. Volt-e olyan helyzet, amikor kellemetlenül éreztük magunkat, vagy attól tartottunk, hogy kudarcot vallunk?

Szeptember 16-a van, és ezen a napon született Budapesten 1893-ban Nagy Rápolti Szent Györgyi Albert Imre, aki egyébként Massachusettsben hunyt el 1986-ban, október 22-én. Szent Györgyi Albert Nobel és Kossuth Díjas magyar orvos, biokémikus volt, a magyar, a szovjet és az amerikai tudományos akadémia tagja. 1945 és 47 között nemzetgyűlési képviselő. Ő a Szent Györgyi Albert díj névadója. Anyai ágon egyébként a neves Lenhozék orvos professzori dinasztia leszármazottja, és hát azt is tudhatjuk, hogy a Budapesti Tudományegyetemen sikerrel szerzett ő diplomát orvosit 17-ben. Az első világháború után Németországban és Hollandiában dolgozott, mint kutató. 27-ben a mellékvesében felfedezett egy redukáló hatásmutató anyagot, amit hexuron savnak nevezett el, és tanulmányozására nyert is egy ösztöndíjat a Cambridge-i egyetemre. 30-as évek elején Szegeden izolálta a C-vitamint, majd az évtized közepén felfedezte a citrátciklus három tagját is, és munkatársaival együtt áttörést ért el az izomműködés biokémiájának megértésében, amelyben közreműködött a tanítványa Straubeff Bruno is. Munkásságát 1937-ben fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal ismerték el. 40-41-ben a Horthy Miklós Tudományegyetemen, ami a mai Szegedi Tudományegyetem, rektor volt. A II. Világháborúban részt vett az ellenállási mozgalomban. Csoportja a Szent Györgyi Szervezet nevet kapta. A kiugrás előkészítésére szerveződő 11-ek csoportjának vezetője volt. Kállai Miklós miniszterelnök tudtával a magyar demokratikus erők kérésére Magyarország átállásáról tárgyalt a szövetségesek képviselőivel. Emiatt a német megszállás után bujkálnia kellett. A háború után aktív közéleti szerepet vállalt egy új demokratikus Magyarország létrehozásában bízva. Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetem biokémiai tanszékének vezetője lett, majd a nemzetgyűlés tagja, az Országos Köznevelési Tanács elnöke. Megalapította a Magyar Tudományos Akadémiától független Magyar Természettudományos Akadémiát, majd a két akadémia összevonása után az MTA másodelnöke volt. Az országban bekövetkezett politikai fordulat és annak következményei miatt aztán emigrált Amerikába 1947-ben. Létrehozott egy alapítványt, melynek keretei között eleinte az izomműködés biokémiáját, majd a rák kialakulását kutatta. Az emigrációja alatt összesen csak két alkalommal látogatott haza Magyarországra. 73-ban a Szegedi Biológiai Kutatóközpont átadására, 78-ban pedig a Szent Koronát visszaszolgáltató küldöttséghez. Tudományos munkásságát 37-ben Korvin koszorúval, 48-ban az első alkalommal kiosztott Kossuth díjjal ismerték el. Megkapta a Magyar Népköztársaság rubinokkal ékesített zászlórendje kitüntetését, amelyet az Amerikai Egyesült Államokban vett át. Emellett több neves külföldi egyetem díszdoktora és kitüntetettje volt. Szent Györgyi Albert egyike volt azon magyar kutatóknak, akik a legnagyobb hatást gyakorolták a nemzetközi tudományos életre. Ő volt az első és máig egyetlen magyar tudós, aki hazai kutatásáért kapott természettudományos Nobel-díjat. Mivel Szent Györgyi Albert ezen a napon született, tőle származik a nap gondolata, amely így szól. Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétben áll az összes tudással. Ma is úgy vagyok, hogy valamit mondok, és elvetik, akkor az nagyon jó, mert lehet, hogy az egy felfedezés, és ha valamit elfogadnak, akkor azon elszomorodok, mert úgy látszik, öregszem, és már semmi újat nem tudok mondani.

0: tehet?
1: Szendi Hajni vagyok, már is mondom, hogy milyen lesz az időjárás ide-haza holnap. Csütörtökön a Dunántúlra és az északi megyék fölé fakadozott felhőzet érkezik majd, másod derült vagy gyengén felhős napos idő valószínű. Holnap helyenként előfordulhat eső, zápor. A délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és időnként megerősödik. Holnap hajnalban 10-17 fok lesz, délután viszont van, ahol visszatér a nyár, 19-29 fok között alakul. A maximumok. Az északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk majd a magasabb értékekre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is!
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Tudod, melyik a legdrágább reklám?
5: Amelyik nem jut el a vevődhöz.
4: Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Nemzetközi szakemberek találkoztak Nyíregyházán. Ismét lesz szülésre felkészítő tanfolyam. Tóth Fruzsina marad a Fátum csapatkapitánya. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Akváriumi szakemberek találkoztak a Nyíregyházi Állatparkban, itt rendezték meg az Európai Akvárium Kurátorok Uniója nemzetközi konferenciáját. A többnapos szakmai találkozón 22 ország csaknem 130 szakembere osztotta meg tapasztalatait a vízi élővilág megőrzéséről, a veszélyeztetett fajok védelméről, az állatok egészségéről és jóllétéről, valamint az akváriumok korszerű és fenntartható működéséről, olvasható az állatpark közleményében. Nagy hangsúlyt kaptak az olyan kérdések, miszerint hogyan tehető fenntarthatóbbá az akváriumok működése, vagy miként használható a tudomány és a legújabb technológiák eredményei a természetvédelem szolgálatában. Szó volt emellett a korszerű tenyésztési módszerekről, a vízi rendszerek biológiai egyensúlyáról, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról és a természetvédelmi szemlélet formálásról is. Szeptember 23-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Az ingyenes eseményen a kismamák és a leendő apukák pillanthatnak be a szülőszobákba és kaphatnak választ kérdéseikre. Szakemberek segítenek például abban, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak nehézségei vagy örömei. További részletek érhetők el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. A 2026-27-es idényben is Tóth Fruzsina lesz a röplabdások csapatkapitánya. A fiatal sportoló a Fátum Nyíregyháza saját nevelésű játékosa, sokszoros válogatott libero. A helyettese László Alexandra lesz, aki 2018 óta erősíti a csapatot. Jelenleg sérüléssel bajlódik, de a felépülése jól halad, tudatta a klub. Véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte közepes szintre mérsékelte a pollen koncentrációt, közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiások azonban még nem lélegezhetnek fel. A következő napokban még emelkedhet a pollen terhelés, elsősorban a Tiszántúlon fordulhat elő magas koncentráció. Zavartalanul napos meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 27 fokot. A légmozgás mérsékelt marad, csapadéktól sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban csütörtökön még fokozódik a meleg 28 fokig, pénteken viszont átmenetileg felhősebbé válik az ég. A hétvégén ismét visszatér a napos, száraz időjárás 25 és 27 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Ez a Best FM Nyíregyháza 103.9-en. Hamarosan Friedrich Kantas séffel mi is főzünk, de előtte még szó lesz az Ózonvilágnapjáról. Szendi Hajni vagyok.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man. 103.9 Best FM.
1: Megédesíti a napod.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi?

Szeptember 16-a van, és ma van az ózon világnapja. 1987. szeptember 16-án ugyanis 46 ország aláírta a stratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreali jegyzőkönyvet. Mára több mint 189 ország csatlakozott hozzá, köztük Magyarország is 1989-ben. Ez volt az első olyan globális környezetvédelmi megállapodás, amely igazán sikeresnek mondható. Az egyezmény értelmében a csatlakozó országok vállalták, hogy megszüntetik a magas légköri ózont lebontó klórozott vegyületek gyártását, annak kereskedelmét és használatát is. A jegyzőkönyvet aláírók minden év szeptemberében tartják meg az éves találkozójukat, amelyen igyekeznek minél több olyan intézkedést hozni, mely az ózonréteg eredeti állapotának gyors visszaállítását segíti elő. Az első konferencia egyébként Helsinkiben volt 1989-ben. Az elmúlt évtizedekben több előrelépés is történt az ózonréteg pusztulásának megakadályozására. 1978-ban például Svédországban betiltották az aeroszolos sprék használatát. Magyarországon pedig 2002. január 1-e óta szigorúbb szabályok vonatkoznak az ózont károsító anyagok használatának korlátozására. Az ipari és az iparosodó országokban használt ózoncsökkentő gázok betiltásának időpontja is ma már ismert egyébként. A halont 1992-ben tiltották be, a klórozott és fluorozott szénhidrogéneket 96-ban, a szén tetrakloridot 96-ban, a metilkloroformot 93-ban, a metilbromidot 95-ben, a hidrokolor fluorkarbonokat pedig 96-ban.

0: A kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már nagy családtag nálunk.
2: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Pár napot Nápolyban töltött el Friedrich Antal séf, aki korábban már arról beszélt nekünk, hogy felfedeztek, vagy hát ajánlottak nekik egy 200 éves éttermet, ahol az olasz vendég szeretett. Hát, ha ezt mondjuk, hogy topzódott, akkor még enyhén fejezzük ki magunkat. Anték kétszer is jártak ebben az étteremben, de a harmadik étterem az már egy másik választás volt. De vajon volt-e ott is olasz vendég szeretett és igazi olasz kaják? Ma erről beszélgetünk. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is! Van mit mesélni. Kíváncsi voltam, hogy az a cukrászda, ahonnan hozták az előző étterembe ezt a desszertet, hogy az hol van, hát ha tudok én menni, kóstolni egyebek, mert édesszájúak vagyunk, de most ez egy kis térnek a egyik részén volt, megtaláltuk ezt a cukrászdát, név alapján sikeresen. Ahol persze egy csomóféle torta volt, meg sütemény, meg minden ilyesmi, ott egy pár dolgot vettünk is, meg hoztunk is haza, mert olyat is lehetett kapni, mi írta az utat. Nem messze tőle, Srien szembe, ott volt egy étterem, amilyen furcsa, az volt rá, hogy Rose, meg Crown, meg a Rózsa és Korona Pub. Mondom, jó, oké, nem számít, menjünk tovább. Meg volt ott egy fagyizó. Hát megmondom, nagyon sajnálom a magyar fagylaltozókat, a magyar cukrászokat, mert próbálnak Olaszország szintjére feljönni. Nagyon sok, nagyon-nagyon jó magyar fagylaltozó van. De ha bemegyek egy magyar cukrászdába, fagyizóba, kérek egy-két-három akárhány gombóc fagyit, akkor adnak egy-két-akárhány gombóc fagyit nekem. Ezzel a kanállal rárakja, lehúzza, a jobbik egy kicsit nem húzza le, de egy-egy gombóc, az a 6-800 forintot elkérnek egy-egy gombócért. Aha. Olaszországban még vannak helyek, mint itt is, ahol kenik a fagyit, hát mondom...
0: Az olyan jó.
1: Anélkül, hogy nem eszek olasz fagyit, nem megyek. Nem, a nap nem mehet le, hát még én. Úgyhogy bementünk a fagylaltozóba, ami csak fagylaltot árult. Ő azzal foglalkozott, hogy fagyit árul, semmi más. Lehetett kapni különböző egy kis töltsér, nagy töltsér, még nagyobb töltsér, kis pohár, nagy pohár, még nagyobb pohár is. Van 5-6 féle verzió, és te választasz melyiket. Nem mondom, akkor én egy olyan töltsért, a közepes töltséres fogok kérni, mint durván egy 2 gombóc fagy van rajta, én szerintem. Na most 2 kenést raktak rá, 3 euróért. 3 euró, akárhonnan számolom, az 1100 forint, ennyi. Mert 3 euró, 2 gombóc fagyi. Anti nagyon érzi a grammokat, vagyis én. Tehát ez a 2 gombóc, ez olyan 3-3,5 magyar gombóc volt. Amikor kifizettem, megkaptam a fagyit, akkor még rákérdezett, hogy egy kis tejszínhabot kérek?
0: Ha már
1: akarsz, kérek. Rakott rá tejszínhabot, egy plusz kis töltsét, meg így szórta valamivel, csak hogy ebben a 3 euróban. Na mondom, itt valami biztos elrontott, a másnap visszamegyünk, itt próbáljuk. Másnap ugyanezt eljátszották, tehát ugyanúgy. Tehát elméletileg olcsóbban, többet, és nagyon finom fagyik. Nagyon-nagyon finom fagyikat kaptam. Na, ez mindegy. Éttermet kerestünk, és akkor ott mondtam, hogy volt mellett egy ilyen rózsa, meg korona, akármi, de úgy nem keltette fel az érdeklődés, hanem olyan páb jellege volt. Én nem akarok pábba menni Olaszországba.
0: Igen.
1: És itt kerestem a különböző ilyen oldalakon, hogy milyeneket ajánl, és akkor földobott 2-3-at, megyek, mondom, ez tetszik, és motorról így megyünk, és így kívülről a többi nem tetszett. Mondom, azért jól nézzük meg a pubot, mert annyira jóra értékelték. Most bementünk a pubba. Tipikus az a angol stílus, sötétebb bútorok, meg egyebek, de nagyon kedvesen fogadtak, üljünk le, szuper, abszolút. Nézem az étlapot, nem mondom, nézed a vargányás szarvasgombás pizza. Nem mondom, hogy ilyen van. Mondom, akkor jó helyre jöttünk, házi különleges kézműves sör szortiment hegy. Na mondom, akkor kezdjük előről. A feleségem kért valami boros flikflakkot, ilyen nem tudom mit. Én megmondom ezt a házi sört. Én olyan sört kérek? Mondom, igen, persze. Hát ez nagyon jó. Kihozták a sört. Mondom, akkor kértem a feleségemnek valami nagyon finom kis mozzarellát, előételnek ezt a paradicsommal. Én megmondom, nekem egy pizza most elég, de ez a szarvasgombás vargányás pizzát ezt úgy megkóstolnám. Ja, megvan, még kért valami csirkét ettünk, mindegy, ez nem számít. És akkor ezt kértük, és akkor egyszer csak jön egy idősebb bácsi a szakácsruhába, hogy akkor üdvözöl minket.
0: Na, no, hát ez is kezdtek.
1: Ő a fősép, kijött köszönni egyebek, mondom, nagyon jó, abszolút nem. És én a 22. vendég voltam, semmi különös, és nagyon örültem, mondom, köszönöm szépen. A szarvasgombás pizza az azért szarvasgombás pizza, hogy amikor még nem ér oda, 5 méterrel előtte érzed, hogy szarvasgomba közeled.
0: Annyira durva, aha.
1: Ó, de nagyon jó. Azt, ez az olasz nápolyi típusú pizza, és csúcs, nagyon finom, fantasztikus volt.
0: Jó, vékony tésztával.
1: Döbbenetes, döbbenetes. Ennek a receptjét fogom megosztani. Egy egyszerűsített pizza recepttel, tehát a nápolyi pizza tésztát nem olyan könnyű elkészíteni, mert egyszerűbbet rakok föl, de lehet sok mindent kapni, szarvasgomba krémet, meg különböző dolgokat, úgyhogy azzal el tudjuk készíteni, aki egy kis időt szeretne rá szállni, nagyon jó. Én Magyarországon még nem találkoztam szarvasgombás pizzával, de lehet, hogy van, tehát nem mondom, ügyesek a magyarok abszolút mértékben, de azt le a kalappal, úgyhogy olyat tettek le megint az olaszok, hogy döbbenetes. Kifele megint elköszönt a tulajdonos tőlem, hogy jaj, hogy itt voltam, kezet fogunk, egyebek. Nem mondom, hát nem hiszem el. Az a kedvesség, az a közvetlenség, az a szeretet, ahogy árad belőlük, hogy örülök, hogy itt voltál nálam, örülök, hogy jól érzed magad, és érezd is jól magad. Döbbenetesen jó, abszolút mértékben.
0: Na hát akkor ki kell, hogy próbáljuk ezt a pizzát, vagy ott a helyszínen, vagy megsütjük a recept alapján. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Egyszer majd úgy is az a talán.
4: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Szendi Hajni vagyok, kellemes rádiózást kívánok. Peter Falkra, azaz Columbo-ra fogunk emlékezni, hiszen a Primetime Emmy és Golden Globe díjas amerikai színész és filmrendező New Yorkban 1927-ben ezen a napon született. Egyébként 12 évesen lépett először színpadra, de eleinte úgy nézett ki, hogy hivatalnok, vagy esetleg CIA ügynök lesz belőle. Egy színészképzős tanárnője hívta fel a figyelmet arra, hogy neki kivételes színészi tehetsége van. Az 50-es évek végén kezdett el a filmezéssel foglalkozni. Gyakran dolgozott a televízió számára. Leghíresebb alakítása is egy éveken át sikerre sugárzott szériához kapcsolódik. A Columbo című sorozatban ő játszotta a rosszul öltözött, látszólag lassú észjárású címszereplő nyomozót, aki az apró ellentmondásokból kiindulva végül mindig megoldotta a legreménytelenebbnek látszó bűnügyeket is. 5-ször nyerte el az Emmy díjat, a Columbo megformálásáért 4-szer, illetve 1-szer a Golden Globe díjat. 2 korai mozifilmért a 60-as évek elején, 2-szer még Oscar díjra is jelölték. Peter Falk sajnos már nincs közöttünk, hiszen 83 évesen Beverly Hillsben hunyt el.

Visszautazunk az időben körülbelül 100 évet, mert hogy most kiderült, hogy hogyan is volt a szépségápolás rutinja 100 évvel ezelőtt. A smink olyan, mintha mindig is jelen lett volna az életünkben, de a fordulópont egyébként 1910-ben volt, amikor a karcsú derék mellett a sápad bőr lett a szépségideál. Ekkor már szemhéjfestéket és rúst is használtak a nők, még ha óvatosan is, mert a természetes szépség volt a divat. Ahogy telt az idő, a smink egyre elfogadottabb és nyilvánvalóbb lett, így a hölgyek, főleg mai szemmel, egészen érdekes eszközökhöz nyúltak az arcfestés érdekében. Azt használták, ami a kezük ügyébe esett, fittyet hányva az esetleges negatív mellékhatásokra. 100 évvel ezelőtt ezekkel a furcsa smink alapanyagokkal szépültek a nők, ma már nyilván sokkolóan hatnak. Egyébként ez a mi az ember keze ügyébe kerül, arra, az jutott erről eszembe, hogy amikor tinédzser voltam, és ilyen, hát nekem sose volt egyszínű hajam, ilyen össze-vissza színe volt mindig is, de akkor is ilyen melírozott színű volt, és akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne bele egy vörös csík. Mit csináltam? Anyukám vörös rúzsával belefestettem egy csíkot, teljesen jól nézett ki, sokáig ezt alkalmaztam is. Na de hát akkor irány 100 évvel vissza az időben. Porrá tört bogarak, igen, apróra őrölt bogarak, ezt is használták a nők. 1910-ben a szüfrazsett mozgalom két vezetője vörös rúst viselt a tüntetéseken. Ezzel a nők függetlenségét és a lázadást jelképezték. A vörös ajakfestés fő összetevője a kármin volt, ami nem más, mint a kokcsinella nevű színező anyagból nyerhető karmazsin vörös színű festék. Ezt az anyagot pedig a fügekaktuszokon élősködő bíbor tetű nőstényeinek porítmányából vonják ki. Igen, direkt hát lehet ezt a jelen időt használni, mert hogy ez a mai napig ott van a sminkekben, nem mindegyikben. A nők pedig hát ezt a dolgot használták, így lett vörös a szájuk. Aztán itt a cékla is, azért ez már jobban hangzik. Ha vörös színnél tartunk, nem hagyhatjuk ki nyilván a céklát sem. A BN azt írja, hogy 1914-ben Helen Rubinstein, Elizabeth Arden és Max Factor megnyitották üzleteiket, így már nem otthon kellett vesződni a céklalép préseléssel, ha valaki arcpirt szeret volna magának varázsolni, vagy rúzsra vágyott, hanem végre nyíltan vásárolhatták a smink termékeket, ami hát a vörös szín a céklából volt sok esetben. Szén és vazelin. A vazelin a mai napig nagy kedvenc, hiszen szinte mindenre jó. A bőr simává, puhává varázsolja, gyógyír a repedezett ajkakra, remekül működik sminklemosóként, és még a sérült bőrnek is jót tesz. 1917-ben egy kémikus név szerint T.L. Williams éppen a nővérét Mabelt néz, amint az a szempilláit festi vazelinnel, amibe szenet kevert. Az úrnak támadt egy ötlete, megalkotta az első szempilla spirált, és megalapította a Maybelline céget, amely hát a mai napig természetesen életben is van. És itt van még a rádium. Jó bizonyos dolgokra, például a rákot gyógyíthatjuk sugárkezeléssel, de ma már tudjuk, hogy magunkra kenni nyilván nem jó ötlet. Az elem 1898-as felfedezése után közvetlenül az emberek azt hitték, hogy remek hatással van a bőrre, és piacra dobtak rádium tartalmú szappant, rúst és különböző sminkeket. Azt hitték, a termékek eltüntetik a ráncokat, és a 20-as éveikben radioaktív sarat is árultak, ami szépségplazma volt. 1925-ben aztán 5 nőt diagnosztizáltak rádium nekrózissal, így a rádium kenceficék ideje szerencsére hamar leáldozott.

0: maradok távol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
4: Helyi rádiókban.
3: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Jövő héten ismét lesz közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. 5. alkalommal rendeznek őszi meseegyetemet, idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Szeptember 22-én ismét megtelik élettel a Kossuth tér. 9. alkalommal rendeznek közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. Az eseményen a közfoglalkoztatási programokban előállított helyi értékek, termékek és különlegességek kerülnek majd középpontba, olvasható az önkormányzat közösségi oldalán. Zöldségeket, gyümölcsöket, befőtteket, lekvárokat, kézműves alkotásokat is bemutatnak a települések. A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi meseegyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem Besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól, tudtuk meg Treszkai Róbert Szabolcs-Szatmár Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
6: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak. Ebből 2425 fő vallotta magát katolikusnak, és 1031 fő református vallásúnak. 2024-ben országos szinten 8000 önkéntes volt, akkor ugye 2357 fő volt a megyénkben, ami 29,5%-ot jelent. Ez azért is jó, mert ebből is látjuk, hogy igazából minden évben egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavalyi évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
5: És most néhány szó az időjárásról. Zavartalanul napos meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 27 fokot. A légmozgás mérsékelt marad, csapadéktól sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban csütörtökön még fokozódik a meleg 28 fokig, pénteken viszont átmenetileg felhősebbé válik az ég. A hétvégén ismét visszatér a napos, száraz időjárás 25 és 27 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul

Friss hírek, információk Andrástól egy óra múlva jönnek majd újra, mostani frisseket is köszönjük szépen. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Én Szendi Hajni vagyok, hamarosan az őszi gyümölcsökről is beszélek, de lesz kalóriadó is.

Szendi Hajni vagyok. Az utóbbi években rengeteget hallottunk járványról, védőoltásokról. De vajon mi a védőoltás története? Ki, hogyan, mi ellen alkotta meg az elsőt? Szerintem nem árt, hogyha ezzel egy kicsit foglalkozunk. Ugye rengetegen vannak ma már, akik a védőoltások bizonyos típusait elutasítják. Hát ugye a Covid idején volt az, hogy sokan nem akarták fölvenni a Covid elleni vakcinát, nem kérték, de hát vannak olyan szülők, akik a kötelező védőoltást a gyerekeknek se szeretnék beadatni. Tehát vannak itt ezzel kapcsolatban mindig ellenérzések. Én most egyáltalán nem fogok ebben a dologban állást foglalni, hanem jönnek a tények, hogy mikor is indultak el a védőoltások. Hát tulajdonképpen a védőoltások története egyidős az emberiség küzdelmével a fertőző betegségek ellen. Már az ókorban is próbálkoztak a betegségek megelőzésével. Kínában és Indiában például a 10. századtól kezdve alkalmazták a himlő elleni úgynevezett variolációt. Na ennek során a himlős beteg pörkét vagy váladékát odaadták az egészséges embereknek, abban reménykedve, hogy enyhébb formában átesnek a betegségen és így védettséget szereznek. Nyilván ez egy borzasztóan kockázatos módszer volt, mégis sok életet mentett meg, meg volt, akiét nem. A modern védőoltások atyaként Edward Jenner angol orvos szokás emlegetni. 1796-ban figyelte meg, hogy a tehén himlőn átesett fejű lányok nem kapják el az emberi himlőt. Így kipróbálta az elméletét. Tehén himlőből vett anyagot adott be egy fiúnak, aki később valóban védetté vált a rettegett betegség ellen. Ezzel tulajdonképpen meg is született a vakcináció, a kifejezés a latin vacca, azaz tehén szóból ered. A 19. században aztán jött Pasteur, aki tovább vitte ezt az örökséget. Ő fedezte fel, hogy a legyengített kórokozók is kiválthatnak védettséget. Az ő nevéhez fűződik többek között a veszettség elleni oltás kifejlesztése, ami forradalmasította az orvoslást, és hát ugye veszettség ellen mai napig létezik oltás. A 20. században a védőoltások igazi diadalmenetet jártak be. Megjelentek a diftéria, a szamárköhögés, a kanyaró, a gyermekbénulás és a tetanusz elleni vakcinák. A gyermekbénulás elleni oltás, amelyet John Salk fejlesztett ki az 50-es években, hatalmas áttörés volt, mert hogy ez a betegség évtizedekig tulajdonképpen bénulást és halált okozott világszerte. A védőoltások legnagyobb siker története a himlő kiirtása volt. Az egészségügyi világszervezet irányításával a 60-as, 70-es években globális oltási kampány indult, és 1980-ban hivatalosan is bejelentették, hogy sikerült a himlőt teljesen felszámolni. Ez volt az első és mindmáig az egyetlen betegség, amelyet az emberiség oltások segítségével tüntetett el. Teljesen. A 21. században új kihívások jelentek meg. A koronavírus járvány idején rekordgyorsasággal fejlesztettek ki többféle védőoltást, köztük az mRNA-s alapú vakcinát, amelyek új korszakot nyitottak a gyógyászatban. A tudomány fejlődése azt ígéri, hogy a jövőben még több betegség válhat megelőzhetővé. Ugyanakkor a vakcinák iránti bizalom és az oltás ellenesség is komoly társadalmi vitánkat gerjeszt a mai napig. A védőoltások története tehát nem csupán orvosi felfedezések sorozata, hanem egyben emberi történet is. A félelmek, a remények és a közös küzdelmek története a betegséggel szemben.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Folytatjuk a beszélgetést ma is Dobák Zitával. A gyerekek táplálkozása a témánk most, hogy így becsengettek. Azon már túl vagyunk, hogy mi kerüljön és mi ne a nasis dobozba, de van még azért egy-két témánk az ügyben. Egyébként ötször egyen egy gyerek egy nap?
1: Az a jó, mert azért reggel az iskola korán kezdődik, tehát ha belegondolsz, azért ők fönt vannak egy 12-14 órát biztosan, és az a jó energiaelosztás valóban, hogyha hát azért az öt étkezésre törekszünk, igen, úgy, mint az óvodában is van egy reggeli, amivel elindulunk, kapott egy 10 órai, van egy ebéd, utána 3 óra körül az uzsona, és aztán hazaérünk és a vacsora. Tehát igen, azért jó, hogyha ezt a ritmust megtartjuk az iskolai szezonban is.
0: Mit okoz a nem megfelelő táplálkozás a gyerekeknek, és miben segíthet, hogyha jól táplálkoznak az iskola szempontjából?
1: Hát ugye, amivel én találkozok, ugye azért a 10 éves korban megnőnek, különböző magasságok lesznek hirtelen, és hogyha nem megfelelő mennyiségű, minőségű ételt kapnak, akkor akár alultápláltsági rizikójuk is van, tehát nehéz lesz az, hogy mondjuk ő egy kicsit súlyban megfelelő legyen. A másik oldal meg, hogyha túlzásba visszük, vagy nem megfelelő minőséget pakolunk, akkor pedig akár a túlsúlyra való hajlamot. Tehát most nyílik az óló, sajnos egyre több az alultáplált, és egyre több a túlsúlyos elhízott gyerek a suliban, és nagyon, nagyon kevés most már a maradék, az átlagos súlyjal rendelkező, úgyhogy ez a két véglet látható most abszolút.
0: Érdekes, mert ugye az elmúlt években pont azt figyeltem, hogy egyre több a túlsúlyos gyerek, de hogy akkor megjelent a túloldal is, a másik véglet.
1: Igen, és a fiúk-lányok oldalán egyaránt, és én azért sokszor találkozok, ilyen aggódó anyukák jönnek, hogy mi a gond, és kiderül, hogy kimaradnak étkezések, visszautalva itt az öt étkezésre, mert nem eszik az gyermek akár, mert nem ízlik neki, stb. Az étkezés, kiveszik az ebédet, és akár 2-3-kor hazaérve eszi meg az ebédet, de ha belegondolsz, a 10 óra után 5-6 óra is eltelik, és az már úgy sok. Azt már nem tudja a szervezet abban a rövid időszakban, abban azt a kimaradt ebédet annyira visszapótolni, úgyhogy itt nagyon fontos az, hogy ha ki is vesszük a gyermeket, akkor gondoskodni kell arról, hogy amíg az iskolában van, ez azért ezt az öt étkezést, ezt biztosítani tudjuk meg mennyiségű, minőségű ételekkel.
0: Meg a koncentrációba is segít, hogyha jól hidratáltak vagyunk, tehát ittunk, ettünk eleget, nem?
1: Így van. Tehát a gyermek akkor kevésbé dekoncentrált, jobban oda tud figyelni, nem lesz annyira, hogy mondjam, fáradt, és mindenképpen a teljesítménnyel összefüggő hatása van a jó minőségű táplálkozásnak.
0: Rengeteg jó tippet kaptunk ma, és Dobák Zita, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.

Szendi Hajni vagyok, eljött az ideje, hogy együnk egy kis gyümölcsöt, mert hogy ezek jót tesznek az anyagcserének, kipucolják a beleket, leolvaszthatják a hasi zsírt. Az őszi gyümölcsök gazdag rost és tápanyagtartalmuk miatt kiválóan támogatják az emésztésünket, a méregtelenítést, különösen a bélrendszer tisztításában játszanak fontos szerepet. Na nézzük, mely gyümölcsöket érdemes ősszel előnyben részesíteni, ha egészségesen szeretnénk táplálkozni. Itt van rögtön az alma, rendkívül gazdag pektinben, egy olyan rostanyagban, amely segíti a bélflóra egészségének fenntartását, és elősegíti a bélrendszer természetes tisztulását. Emellett vitamintartalma is támogatja az immunrendszert. A körte bővelkedik rostokban, amely serkenti a bélmozgást, enyhíti a székrekedést és segíti a salakanyagok kiürítését. Ez az egyik legjobb választás, ha természetes módon szeretnénk támogatni a bélműködésünket. A szilváról köztudott, hogy hashajtó hatású, mivel szorbitot és rostokat tartalmaz. Ezek kombinációja segíti a bélmozgást és hozzájárul a bélrendszer tisztításához. Ha enyhe emésztési problémákkal küzdünk, jöhet a szilva. A szőlő antioxidánsokban és vízben gazdag, ami segíti a méreganyagok kiürítését a szervezetből és hidratál. Ez a gyümölcs nem csak finom, de belső tisztító hatása is van. A birsalma jelentős rosttartalommal rendelkezik, ami segíti az emésztés optimalizálását. Bár kevesebben fogyasztják, érdemes beilleszteni az őszi étrendbe, különösen ha a bélrendszerünket szeretnénk támogatni. Ezek a gyümölcsök tehát természetes módon segítik az emésztést és a méregtelenítést, így érdemes rendszeresen fogyasztani őket, hogy a szervezetünk megfelelően működjön és egészséges maradjon.

Mindjárt jönnek a hírek Andristól, itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de előtte még egy program, hiszen hamarosan, szeptember 24-én jön az őszi Meseegyetem újra a Nyíregyházi Egyetemen, a Magyar Népmeséért Alapítvány és az Egyetem Óvó és Tanítóképző Intézetének közös rendezvényéről van szó. Az előadás sorozat ezúttal is a magyar népmese és műmese gazdag világát állítja majd a középpontba. Folytatódik az Értékes Esték programsorozat szeptember 22-én 6 órától a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság szervezésében. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar zeneművészet és kultúrközvetítő tevékenységét lehet majd megismerni. Egészségnapot tartanak Városmajorban, egészen pontosan többet is. 22-én kedden indulnak el a programok, és 25-én zárulnak. Az összes program ingyenes, érdemes megnézni ezeket szépen sorban. Ott vannak a weboldalunkon. 19-én Nagykáló Harangodon, 19. alkalommal tartják majd meg a Szabolcs-Szatmár-Beregi Vármegyei Polgárőr napot. Ezzel kapcsolatban is vannak infók a weboldalunkon, és még egy sportos esemény, Extreme Trail Weekend lesz szeptember 19-én és 20-án akadályfutással, illetve futóversennyel. És végül, de nem utolsó sorban, mindenféleképpen szeretnék még egy programot, egy eseményt kiemelni egészen pontosan. Indul a beiskolázás az Apáca iskolában. Szeptember 22-én 17 órától várják a leendő elsős gyerekek szüleit egy tájékoztatóra az iskola ebédlőjében. További információk az Apácai honlapján és Facebook oldalán. Búcsúzom, kellemes délutánt, jövök holnap, és Szendi Hajni vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is!
3: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nyílt napokat szervez az Evangélikus Gimnázium. Alkotói kiállítás nyílt a VMKK-ban. Klubvezetői találkozó a sporttalálkozó előtt. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgató helyettes ismerteti.
5: Évek óta nagyon nagy az érdeklődés a nyílt napunk iránt, éppen ezért nem csak egy napot tűztünk ki ennek érdekében, hanem kettőt. 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat. Ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
4: Megnyílt a Nyíregyháza és térsége Nyugdíjas Szövetség idei alkotói kiállítása. A tárlat ezúttal is a Váci Mihály Kulturális Központban kapott helyet, célja minden évben az, hogy bemutassa az alkotó idősek műveit. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy ezúttal kézzel készített csipketerítőket, asztali díszeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Összesen 205 alkotás látható a VMKK első emeleti kiállítóterében berendezett tárlaton, amely szeptember 24-ig tekinthető meg a Kulturális Központ nyitvatartási idejében. Megtartották a Szépkorúak sporttalálkozójának klubvezetői tájékoztatóját. A nyugdíjas klubok vezetőit Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője, valamint Dajka László sportszervező tájékoztatta az esemény részleteiről. A sportcentrum közölte, a Szépkorúak sporttalálkozóját jövő kedden rendezik az Atlétikai Centrumban. A közösségi programon 19 nyugdíjas klub tagjai vesznek részt. A jelenlévők megismerhették a rendezvény részletes programját, a résztvevőket érintő legfontosabb tudnivalókat és a felmerülő kérdésekre is választ kaphattak. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Zavartalanul napos meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 27 fokot. A légmozgás mérsékelt marad, csapadéktól sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban csütörtökön még fokozódik a meleg 28 fokig, pénteken viszont átmenetileg felhősebbé válik az ég. A hétvégén ismét visszatér a napos, száraz időjárás 25 és 27 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Pörgünk a délutánban, a hét közepén is, 16-a van, szerda, újra miénk a pálya, ez a Best FM, DK-n István vagyok, és van előttünk 4 óra, számítok ma is. Figyelmébe, ebben a néhány percben, melyet majd együtt tölthetünk, közben játszhatunk, tehetünk egészségünkért, már is jönnek a legfrissebb előrejelzések. Best.

A Five dalát hallottuk, az Everybody Get Up itt a legnagyobbak között, miután majd Gramofonizzi jön, irány a klub élet, tehát előttünk pedig a legfrissebb adatok. Szép idő ígérkezik itt a mai hőmérsékleti adatokat tekintve, igazából a hét legszebb napját tapasztalhatjuk. Jelenleg 27 fok a hőmérőn, és egy-két felhő mindösszesen, mely mutatkozik felettünk. Esőre készülnünk nem érdemes, a szél az déli, délnyugati, mérsékelt, jó idő van, tényleg érdemes kihasználni. A holnapban jön valami hideg front, méghozzá erős élénk széllel, sok-sok felhővel, és majd hétfőn jöhet ebből eső, addig pedig majd a szelet tapasztaljuk. Hát így néz ki az előrejelzés. Én nem azt mondom, hogy szép, meg nem azt mondom, hogy jó, de az ősz az ilyen, látszanak már távlati adatok. A jövő hónap elejére már 20 fok alatti hőmérsékleteket tapasztalhatunk, 15-16 fok lesz a legmelegebb órákban is, 10 fok alá esik egyébként a éjszakai hőmérséklet, 7 fok, addigra biztos, hogy a fűtésekkel már számolni kell, de hát majd időben erről is beszélünk, van még erre nagyjából két hetünk. Folytatjuk dalokkal, méghozzá Gramofonizzivel, Rácz Gergővel, jön a Valami.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
1: De.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

A Vénusz énekelt, aztán majd a Savage Garden folytatja, előttünk pedig a szülésre felkészítő tanfolyam, mely újabb állomással várja a leendő apukákat, anyukákat. Szeptember 23-án kell szabadságot kivenni, mert ezek általában a munkaidőben, a klasszikus munkaidőben pörögnek 13 órától. Újra a szülésre felkészítő tanfolyam várja a Fehérgyarmati Takkórház szülészeti osztályán. Ezek ingyenes alkalmak kismamáknak, na meg apukáknak. Persze, hát ilyenkor regisztrálni azért érdemes, illetve tájékozódni tovább, akár a kórházban, akár a Best FM oldalán, és itt mindent is megtudhatunk, hogy semmi ne maradjon előttünk rejtve, ne, ott egy olyan helyzetbe kelljen szembesülni. Én ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Tájékozódjunk itt is, és folytatjuk méghozzá Savage Gardennel, To the Moon and Back.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Embertelen dal a Geszti féle verzióban 2022-ből, és majd house élményeink a Free Drivers on Vinyl-el a folytatásként is. Néhány fontos dologról beszéljünk. Az iskolák kiválasztása időről időre téma, legalábbis nálam. Mi mindig szoktunk beszélni erről, hogy melyik iskolákat érdemes választani. Főként ugye az oviból kilépő elballagó srácoknak. Ilyenkor az iskolák is kinyitják kapuikat, hogy benézzünk a színfalak mögé, hogy megismerjük az oktatási rendszert, az elvet, ami mentén majd cseperedhetnek ott a srácok, illetve hát okosodhatnak. Ezekre szoktam időről időre felhívni a figyelmét. Itt van már most az első kettő. Beszéljünk első körben az Apáczairól. Elindult a beiratkozás az Apáczai iskolába. Szeptember 22-én 17 órától várják a leendő elsős gyerekek szüleit egy kis tájékoztató órára az épület ebédlőjében. További infót egyébként az Apáczai honlapján, a Facebook oldalán találnak. Egyébként jó iskola, biztos óriási lesz a jelentkezés. Aztán még egy iskola, ami már most kitárta kapuit, a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézményéről beszéljünk, akik két alkalommal is 17-én csütörtökön szülői fórumba, 24-én csütörtökön pedig bemutató órákra várják a szülőket, a srácokat, hogy ismerkedjenek az iskolával. Minden kiegészítés ennek kapcsán pedig már a nyiregyhaza.hu-n. Hát folytatjuk dalokkal. Free Drivers on Vinyl, Akon és Gwen Stefani, The Sweetest Cave dalát is hozom mindjárt.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

0: és a kirándulásokon a teát. Citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Első óránk végéhez érkeztünk, friss hírek azonnal a folytatásban. Andris tájékoztat minket, és érkeznek a játékos percek. Ma is itt van velünk a Pizza Mafia játéka, a Super Pizza menüvel, a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Részletek majd a híreket követően.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Szakács Tibor vagyok, 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam, könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nemzetközi szakemberek találkoztak Nyíregyházán. Ismét lesz szülésre felkészítő tanfolyam. Tóth Fruzsina marad a Fátum csapatkapitánya. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Akváriumi szakemberek találkoztak a Nyíregyházi Állatparkban, itt rendezték meg az Európai Akvárium Kurátorok Uniója nemzetközi konferenciáját. A többnapos szakmai találkozón 22 ország csaknem 130 szakembere osztotta meg tapasztalatait a vízi élővilág megőrzéséről, a veszélyeztetett fajok védelméről, az állatok egészségéről és jóllétéről, valamint az akváriumok korszerű és fenntartható működéséről, olvasható az állatpark közleményében. Nagy hangsúlyt kaptak az olyan kérdések, miszerint hogyan tehető fenntarthatóbbá az akváriumok működése, vagy miként használható a tudomány és a legújabb technológiák eredményei a természetvédelem szolgálatában. Szó volt emellett a korszerű tenyésztési módszerekről, a vízi rendszerek biológiai egyensúlyáról, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról és a természetvédelmi szemlélet formálásról is. Szeptember 23-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Az ingyenes eseményen a kismamák és a leendő apukák pillanthatnak be a szülőszobákba és kaphatnak választ kérdéseikre. Szakemberek segítenek például abban, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak nehézségei vagy örömei. További részletek érhetők el a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. A 2026-27-es idényben is Tóth Fruzsina lesz a röplabdások csapatkapitánya. A fiatal sportoló a Fátum Nyíregyháza saját nevelésű játékosa, sokszoros válogatott libero. A helyettese László Alexandra lesz, aki 2018 óta erősíti a csapatot. Jelenleg sérüléssel bajlódik, de a felépülése jól halad, tudatta a klub. Véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte közepes szintre mérsékelte a pollen koncentrációt, közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiások azonban még nem lélegezhetnek fel. A következő napokban még emelkedhet a pollen terhelés, elsősorban a Tiszántúlon fordulhat elő magas koncentráció. Zavartalanul napos, meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 27 fokot. A légmozgás mérsékelt marad, csapadéktól sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban csütörtökön még fokozódik a meleg 28 fokig, pénteken viszont átmenetileg felhősebbé válik az ég. A hétvégén ismét visszatér a napos, száraz időjárás 25 és 27 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 2 perccel 3 óra után ez már a Pizza Mafia játéka, amelyben egészen 4 óráig esélye van nyerni, egészen pontosan a Super Pizza menü lehet az öné, egy valaki, aki majd nyertesen kerül ki sorsolásunkból. Addig azonban, hát keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon.

Lendületesen indítottuk az órát a Planet Funk dala után. Már is folytatjuk majd a Super Stereo-val. Best FM Nyíregyháza egyik legfontosabb felületünk a következő órában tutira, hiszen itt lehet pizzákat nyerni. A Pizza Mafia játékához úgy csatlakozhat, hogy megkeresi bejegyzésünket Facebook oldalunkon, válaszol a kérdésre ott kommentként, én tudom regisztrálni a játékba. Aztán majd sorsolok a válaszadók között. De ez így szokott lenni, holnaptól egyébként már át is vehető. A Gusto és a Bolognese pizzák a Super Pizza menüben. A kérdés egyszerű, nagyon egyszerű. Szoktunk-e ősszel dekorálni ablakot, lakást, vagy iskola, tantermet, legyen ez bármi? Mindenféleképpen számítok üzenetére, hozzászólása, gondolataira, és közben hozom a dalokat is a Super Stereo-val, bent a neved. Na meg CG Louise is énekel, After the

Én nagyon szeretem ezt a dalt. A C.G. Lewis féle Art of the Eight a legnagyobbak között, aztán majd egy kedvencünk, nyugodtan mondhatom ezt a New Level and Pyre és a Groove House közösségben miért lettél más. Hallgatjuk a dalt, és nagyon sokat mondó a szövege, érdemes majd figyelni. Előtte pedig nézzük a játékunkat, mert Facebook oldalunkon ma is utolér. A Pizza Mafia játékához tudja ma is csak hozzá kell szólnia az itt feltett kérdéshez. Ha megteszi, tudom regisztrálni. A kérdés az, hogy szoktunk-e dekorálni, mondjuk így az őszre vagy a térre, esetlegesen évszakváltások alkalmával. Szóba jöhet itt a lépcsőház vagy a lakásaink, esetlegesen a tantermeink. Kíváncsian várom. Ki hogyan üzen? Szilvia volt a leggyorsabb. Én igen, minden évszaknak, ünnepnek megvan a megfelelő dekorációja, ő így játszik velünk, nem, de párszor már elgondolkoztam rajta, Jolán teljesen más gondolati világot hozott nekünk, minden évszakban megfelelőt a boltokban előrébb járnak, igen, nagyon sokkal korábban, főként ugye a karácsonyi időszakban szokott nagyon előrébb lenni. Lászlóné csak ennyit írt, hogy igen, csak a karácsonyi időszakban ez már Anikó üzenete. Számítok az ön gondolataira is, írja meg Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán a játékunk posztja alá. Én pedig hozom a dalokat a folytatásban New Level Empire-rel, Dante Thomas-szal és az Iron Mafiával is töltünk 3-3 perc.

Ők voltak az Iron Mafia, volt egy álmom így a Fatboy Slim dal előtt, a Praise You is mindjárt. Előtte nézzük a játékot, mert Facebook oldalunkon utolér Best FM Nyíregyháza. Szoktunk a dekorálni, mondjuk így az ősz közelettével, vagy az évszakváltások alkalmával, mit a lépcsőházat, ablakainkat, lakásainkat, minden is érdekel. Oszta meg velem gondolatait, én pedig regisztrálom a Pizza Mafia játékába, és akkor nyerhet is méghozzá szuper pizza menüt. Azt írta Mihályné, hogy igen. Még Melinda a válasza egyszerűen nem, ebből is látszik, hogy nagyon megosztott a kérdés. Minimálisan igen, egy kis ajtódísz, asztali dísz, pont elég, ez Marietta üzenete. Eddig nem, de a Facebookon olyan sok szép dekoráció alkotást látok, hogy lehet, kedvet kapok hozzá. Ildikó üzenete. Itt azért megjegyzem, hogy nekem a feleségem itt a lépcsőházat is kiszokta dekorálni. Egyébként nagyon tetszik itt az itt lakóknak. Például most nyáron ilyen katicás volt, tök jól nézett ki. Régebben, míg a gyerek kicsi volt, együtt dekoráltunk, most már kevésbé, inkább karácsonykor. Írja ezt Beatrix. Így várok üzeneteket, még fél időben vagyunk, bőven van lehetősége, hogy megfogalmazza gondolatait, én pedig hozom közben a dalokat, a Fatboy Slim, Kováék is itt vannak velünk, J-Lo-val pedig a 2000-es évek elejére utazunk. Jön a Play!

0: zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Gino, azaz Jennifer Lopez, itt a legnagyobbak között, jó munkát kívánok itt a szerdához. A hét közepén vagyunk, innen már egyre inkább kifelé kondikálunk, és közeledik a hétvége, hát ennek a lendületével. Játszom velem ma is, nyerjen, ha szerencsés, méghozzá a szuper pizza menüt a Pizza Mafia jó voltából. Heinz Gabiék énekelnek mindjárt, a zene te vagy, itt Janka segít, a kérdést pedig Facebook oldalunkon megtalálja. Ma is beugró kérdésünként szokott-e őszre dekorálni, persze itt más évszakok is számításba jöhetnek. Nagyon megosztó ez a játék, mert valaki kategórikusan kijelent, hogy igen, valaki pedig azt, hogy nem. Egy-két ember gondolkodik nagyjából, tehát ez a mérleg. Egyébként többségében díszítünk, ha más nem, csak valami minimálisat. Az asztali dísz, az ajtódísz azért előkerül, összegezve itt az üzeneteket. Na, menjünk tovább, itt van Alexandra, itt ugye az újabb kijelentés, hogy nem, mármint ő nem díszít, hát persze, mese szép évszak, Attila és Edith közös Facebookáról jött ez a gondolat, igen, minden évszakban, Adrien hozzászólása, Pál nem szoktam, esetleg a felesége, igen, ez nem egy férfi projekt, azt gondolom. Így várom üzeneteit, bőven van idő, még 20 perce van, hogy megfogalmazza a gondolatát, ne feledje, mindenkit regisztrálok üzenettől függetlenül, és közben jönnek a dalok, Heinz, Gabi Biga énekel a Jankával, ez a zene te vagy, aztán majd a maszk, Nádámi után majd maradok bent, a hősökről is, itt vagyok mindjárt.

tücsörgés azért benne lesz, még a pizzák megsülnek. És friss ropogós pizzákért mindenképpen érdemes játszani velünk, keresni a bejegyzést Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, ott hozzászólni a kérdéshez, szokott-e dekorálni mondjuk így az ősz közelettével, vagy bármelyik évszakban, bár tudom, hogy a karácsonyt általában mindenki kihasználja valamilyen úton, módon. Hát így várom üzeneteit, még van 10 perce, tehát fogalmazza meg, és addig meg. Itt van Jack Radix. I've been trying to get you this fixed color mind it out. Sometimes your nightmare turns into your dreams.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt, Andris tájékoztat minket, és érkeznek majd a közlekedés perceit a Best FM-en, mely majd jól jön a közlekedéshez, tuti. És hát valaki pedig jól lakhat a Pizza Mafia jó voltából holnaptól, és hát nagyjából 2 hete van, hogy átvegye nyereményét. A játékunk nagyon egyszerű volt itt a hét közepén. Arra voltam kíváncsi, hogy szoktál-e dekorálni mondjuk a lépcsőházat, vagy lakását, esetlegesen besegít-e az iskolai dekorálásba, hiszen ha jól tudom, alsóban azért általában meg szokták kérni a szülőket, vagy legalábbis az én időmben ez így volt, már ha a szülőnek van ideje, ugye? Azért ilyen gondolatok is vannak. Szóval arra vagyok kíváncsi, szokott-e dekorálni így ősszel? Üzenetek kapcsán pedig elmondhat, hogy olyan tipre mondom, olyan 70%-unk szokott dekorálni, olyan 10-15%-a az, aki azt mondja, hogy nem, és a maradék pedig az, aki gondolkodik rajta, néha-néha azért valamit mégiscsak megtesz az ügy érdekében. Hát így jöttek üzenetek mai játékunkra, és már is nézzük ki a szerencsésünk Adrien. Igen, minden évszakban üzenetével került ki nyertesen a kalapból. Gratulálok, jó étvágyat kívánok Öné a Super Pizza menü holnaptól át is veheti, ne feledje, 2 hete van erre. Köszönöm mindenki hozzászólását, remélem velem tartanak a következő órában is, hiszen a hírek után, ahogy mondtam, közlekedünk.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
5: Tartasz közénk te is.
6: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az étséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
7: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Jövő héten ismét lesz közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. 5. alkalommal rendeznek őszi meseegyetemet, idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Szeptember 22-én ismét megtelik élettel a Kossuth tér. 9. alkalommal rendeznek közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. Az eseményen a közfoglalkoztatási programokban előállított helyi értékek, termékek és különlegességek kerülnek majd középpontba, olvasható az önkormányzat közösségi oldalán. Zöldségeket, gyümölcsöket, befőtteket, lekvárokat, kézműves alkotásokat is bemutatnak a települések. A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi mese egyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem Besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól, tudtuk meg Treszkai Róbert Szabolcs-Szatmár Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
9: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak, ebből 2425 fő vallotta magát katolikusnak, és 1031 fő református vallásúnak. 2024-ben országos szinten 8000 önkéntes volt, akkor ugye 2357 fő volt volt a megyénkben, ami 29,5%-ot jelent. Ez azért is jó, mert ebből is látjuk, hogy igazából minden évben egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavaly évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
8: És most néhány szó az időjárásról. Zavartalanul napos meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 27 fokot. A légmozgás mérsékelt marad, csapadéktól sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban csütörtökön még fokozódik a meleg 28 fokig, pénteken viszont átmenetileg felhősebbé válik az ég. A hétvégén ismét visszatér a napos, száraz időjárás 25 és 27 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 óra után járunk 3 perccel, fókuszban most már a közlekedés észrevételeket. Ma is várok, segítsen, hogy tudjak én is. 30-330-303-9, ne feledje mantránkat, és majd összesítek az üzenetek közül, mint ahogy lenni szokott. Odakint 29 fok is, szól már Ed Sheeran.

0: Tösd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is. 103.9 Best FM.
2: A biztonsági rendszerek használata továbbra is a legfontosabb, amikor beülünk az autóba, és persze hát utána nézzünk csak a üzemanyagszint jelzőre. Legalábbis én így szoktam. Egyébként majd ide is tájékozódhatunk, méghozzá az óra végén, hogy mennyire tankolhatunk benzint a hazaúton, ezt is be tudja időzíteni. Még előtte megnézzük az előttünk álló útakadályok helyzetét, faápolási munkák vannak, méghozzá Bújtos utcában, a munkálatok idejére a gyalogos forgalmat is korlátozták. Az Egyház utcán már terelésekre számoljon még hozzá erős áramú kábel cseréje miatt, esedékes a bójákat kihelyezni, illetve felvágni az aszfaltot. Ez most a belváros felé tartó forgalmi sáv szélső jobb oldalánál, ott nagyjából a busz megállónál realizálódik. Óvatosan erre egy fél sávnyit lekerítettek a munkálatok miatt. Korányi Frigyes utca, erről is beszélgessünk, az egykoron kivágott fák tuskóit is kiszedik a földből. Csak óvatosan észrevételeket várok. 33-33-303-9. Dr. Móri Gyula vendégem a Szakács Tibornak. Testi egészségünk innentől kezdve a hét minden napján figyelmünk fókuszában, mi a helyzet a lázzal. Ugye egy csomó minden változás van, melyet azért érdemes szem előtt tartani, egy időben ugye minden áron csillapítottuk a lázat. Itt egy kis változás van, de majd Dr. Móri Gyulától.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orrgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... Ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Sendörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Nagyon fontos a követési távolság betartása, mindenkit hazavárnak. A dalt pedig dúdolhattuk az FM énekelt. Ugye Császár Elődés, Hoffer Dani közösében születhetett meg a banda még valamikor a 90-es évek végében, és ugye Hoffer Dani azt mondta, hogy megpróbálta több korszak zenét ötvözni, ezért olyan érdekes a hangzásvilágos, szerintem nagyon-nagyon jó, 2025-ből hozhattam a dalocskát, túlbeszéltem, kanyarodjunk gyorsan vissza a közlekedéshez. Az Orosi úton mi mindig számítani kell az aszfaltozási munkálatokra, ez a hét elején kezdődött, amikor felvágták a felső kopó réteget, és ott, ahol nagyon töredezett volt, ott a cserére felkészültek, egyelőre még a bójákat kerülgetni kell. A fényvisszaverő oszlopokat meg talán megszoktuk már ott az Apácai Csere János általános iskola előtt, a kanyarodósávnál, na meg persze a tűzoltóság előtt is, nem megszokásból. Én erre kérem, és várom üzeneteit 30 33 33 9. Dr. Móri Gyula érkezik, Szakács Tiborral beszélget, ez a Csak 10 perc, melyben a láz kerül figyelmünk fókuszába. A lázról sok mindent hallottunk már, és ugye még az én gyermekkoromban ezt mindenáron csillapítottuk azonnal. Most egy kicsit más a helyzet, alakult a helyzet, már mi is másként éljük meg ezeket a dolgokat, és ide jönnek most kutatási eredmények. Csak 10 perc.
3: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Csak 10 perc. Na, azt mondja, hogy indítjuk ezt a dolgot. Van stoppered, doktor úr? Szia!
5: Hogyne.
4: Nyom meg.
5: Csak az van. Csak az van.
4: Jó, mert csak 10 nyomom perc.
5: Értettem. Jó? Rendben, de nekem órám is van.
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Indul a rovat. Elnézést kérek mindenkitől.
5: Hát, meg a szezon, az influenza szezon.
4: Van egy kis nazális fixáció. Figyelj, csak ilyesmi van, amit az előbb hallottál, hogy ilyenkor most mi a teendő? Négy szem közt vagyunk, elmondhatod nyugodtan, hogy te orvos vagy.
5: Semmi, abszolút semmi. Az ég a világon elmúlik. Van. Akkor emelj egy kis D-vitamint, emelj meg, és akkor egy kis cinket, aztán rendben lesz.
4: A vejem fogorvos szájsebésznek tanul, és
5: akkor ti orvosok? Akkor ki kell húzni a bölcsességfogadat.
4: Persze, aha, igen. Ilyenkor szoktam letenni a telefont, amikor ilyeneket mond. És képzeld el, hogy a múltkor valami hasonló ilyen jellegű dolognál őt is megkérdeztem, és akkor egy megkérdezte tőlem, hogy iszol elég vizet? És akkor mondtam, hogy mondom, ez hogy jön ide? Hát meg C-vitamin, meg ilyen, mondom, na jó, mondom. Hát mondom, ti orvosok, ti így ez így ennyi, hogy most ennek van az időszaka, semmit nem kell tenni, kész, és majd, majd a szervezet bele, majd ki dolgozza.
5: Pontosan, így van.
4: Ezért kell a jó immunrendszer nekem?
5: Ezért kell a jó immunrendszer neked, hogy az első kapcsolat.
4: Álmos is ezzel van most meghúzatva. Tehát, és nem hallgatta ezt az adást, mert ő folyamatosan dolgozik, és minden orvos, akivel beszélek, most ezzel van meghúzatva. Miért?
5: Mivel?
4: Az immunrendszer. Az immunrendszerre figyeljetek.
5: Mert anélkül nem tudsz élni. Hát azt érsz már meg.
4: Jó, de eddig nem volt fontos csókolom.
5: De eddig is nagyon fontos volt, csak eddig tévúton jártunk, és eddig önteltek voltunk, és azt hittük, hogy mindent meg fogunk oldani. Bennünket már semmi meglepetés nem érhet ilyen kis kórokozó szintjén, mert bomba, vírus, baktérium, senkit nem érdekel.
4: És akkor most jött egy ilyen vírus, ami ráébresztett minket arra, hogy azért erre jobban kell figyelni?
5: Hát vagy meg van, egyre több olyan durva baktérium van, ami ráébresztett bennünket arra, hogy most már nagyon nagy a baj. Hát az emberek nem a betegségektől halnak meg, hanem a betegségek kezelése során összeszedett bakteriális fertőzés.
4: Még egy dolgot szeretnék elmondani, csak azért, hogy a bélrendszeri problémákat vegyék komolyan. Van egy ismerős a családunkban, és egy fiatal srácról van szó. És olyan szinten pusztította le az emésztőrendszerét, hogy nem képes felszívódni semmi. Se vitamin, a tápanyagok is csak immelámmal, és most komoly vizsgálatok előtt áll. Ne tessenek megvárni, ameddig eddig elfajolnak a dolgok. Tehát vannak ennek előjelei, hiszen...
5: Sőt.
4: Igen?
5: innen is van még mélyebb. Tudnék, a következő lépés, nekem van ilyen betegem, a következő lépés az az, hogy ugye állandó gyulladásban van ez a bélfal, aztán a bélfal sérül, aztán áteresztővé válik, és onnantól kezdve lényegében a székleted folyik bele a véredbe, és egyre komolyabb immunválaszokat fog generálni a bejutók nem odavaló anyag. És a végén eljutsz oda, hogy majdnem mindegy, mit teszel a bélrendszeredbe, egy fél órán belül, vagy akár hosszabb, rövidebb idő múlva jön érted a mentő, mert egy anafilásziás sok, tehát egy ilyen allergiás sokban kezdesz el fulladozni, és kész. Tehát nekem van olyan beteg, hogy semmit nem tudott már a végén.
4: Most ez a kölgés, ez nem az, ugye?
5: Nem. Na, de dolgozzunk, mert így nem jutunk.
4: De Gyula, most már beteg tartunk. Vagyok.
5: Hát értem, de ne adásban legyél beteg. Hát adásban legyél vidám és pörgős és kötekedős.
4: Hát fordultam hozzá.
5: Segíts, most már.
4: Hát most hát aztán nem hallott, hogy milyen. Tudod, amikor a férfi beteg, az milyen?
5: No, mikor a doktor bácsi bosszút áll, azt meg te tudod.
4: Hozzád fordulok orvoshoz, azt tessék. Elutasító vagy, távolságtartó vagy.
5: Most nem, hanem a hallgatóknak szeretnék segíteni. Menj már el, köhög ki magad, én addig megoldom.
4: Beszélj.
5: Na, miről beszéltünk? A víz kettős hatásáról, és beszéltünk az interferonokról, mint egy olyan velünk született védekező csapatról, akinek mindegy milyen a kórokozó, olyannyira féltett és ismert és hatékony védelmi rendszer ez a világban, a természetben, hogy egy magára valamit adó vírus, az igenis, az készül az emberi interferon rendszer ellen. Tehát már vannak taktikái.
4: Azt mondtad, hogy most ezek az új vírusok, ezek ezt már tök jól kezelik. Tehát, hogy...
5: Igen, ezért mondom, van már interferon ellenes, a különben meg se próbáljon bejönni, de azért az emberi interferon is fejlődik, meg a mennyisége sem mindegy. Nem összeesküvés elmélet, és csak két mondatot mondok, jó? Tehát kevesen tudják, de 2002-2003-ban már volt egy koronavírus járvány. Annyi volt a különbség, hogy az a koronavírus, az nagyon gyorsan, lényegében a fertőzéssel egy időben lázat okozott, ezért ki tudtuk szűrni azt, hogy ki a beteg, ki a nem beteg, és így könnyebb volt kiemelni a fertőző embereket. És nem is lett járvány. A COVID már a 19-es, az is egy koronavírus járvány volt, csak ott már valahogy ez a kórokozó, ez már nem produkált lázat az első néhány napban, esetleg egy hétben, és a közben azért fertőzött, ez volt az alapja annak, hogy ebből világjárvány lett. De előbb-utóbb azért ott is, amikor már elhatalmasodott a fertőzés, akkor a szervezetben elkezdett a testhő emelkedni. Miért? Mert megjön a fertőzés, persze emelkednek az interferonok, és hogy még több interferonod legyen, a szervezeted elkezdi emelni a testhőt. Azaz mit csinál?
4: Hát ez láz.
5: Lázat. Ez még neked nincs. De, és akkor most, na várj, mégiscsak visszavonok mindent, kezellek, jó? Tehát nem baj, hogy itt sírkálsz, semmi baj nincsen, megoldjuk. Na, mert a következő a lényeg, hogy a szervezet nem hobbiból csinálja azt a lázat. Tehát azt a lázat a legkevésbé sem kell csillapítani. Hogy mi történik? Elkapod a betegséget, a szervezet azt mondja, hogy magasabb testhőt akarok, és átállítja a úgymond termosztátot, tehát a hőszabályozási központodat, hogy na akkor ő most már nem 36,5, hanem 38 vagy 39, vagy még magasabb hőmérsékletet akar. Ilyenkor mi történik, mikor megy fel a lázad?
4: Megérdek.
5: Tör a amikor hideg. Megy fölfelé, így van, amikor megy fölfelé a lázad, akkor remegsz. És akkor megy fölfelé. Aztán,
4: én azt hittem azért, mert félek.
5: Nem, én ezt nem bírom. Hát feladom. Na szóval nem érdekel, mikor félsz, de az a lényeg, hogy remegsz, és akkor a test hőt termel, és megy fölfelé. És amikor oldódik a betegség, amikor lefelé megy a lázad, akkor ugye már nem kell olyan magas hőmérséklet, lentebb tekeri a szervezet a termosztátot, és onnantól kezdve jön az, hogy elkezdesz izzadni. Ugye? Tehát mi a lényeg? Hogy a láz, ahogy megemeli a test hőt a szervezet, az elkezd jóval nagyobb mennyiségű interferon termelni. Tetszik érteni?
4: Ez oké, csak azért van egy olyan szint, aminél már védekezni kell, nem? Vagy ahol
5: hát,
4: be kell
5: avatkozni. Hát, nincs olyan szint. Tehát ez nem a láz. Hát
4: és akkor a lázgörcsöt kitől kap? Vagy
5: az egy nagyon régi és nagyon rossz elképzelés. Ott egészen más hatásmechanizmusok vannak. Nincs érdemben lázgörcs. Nem így van ez az egész történet. Tehát mi a lényeg? Lázat nem csillapítunk. Igen, akkor nézzük meg. Van néhány kivétel, amikor is extrém magas a pulzus, ott be kell avatkozni, de nem a láz miatt, hanem a pulzus miatt. Ha szédülés jelentkezik, olyan állapotban kerülsz, ott is be kell avatkozni, a szédülés miatt, ha ájulás érzésed van, tehát ha egyáltalán, nem a gyengeség, mert az teljesen normális, de ha ez ilyen teljesen elfolyok, nem bírom,
4: Gyula, tehát komolyan gondolod azt, hogy van olyan szülő, mert te most elmondod ezt itt adásba is kész, de ezért fogsz támadásokat kapni, ezt aláírom.
5: És különben... hát kaphatok, de hát ez a legmodernebb, legújabb protokollális.
4: Kit érdekel, amikor mi nem így nőttünk fel?
5: Hát mi nem így nőttünk fel, hát engem emlékszem neked, rá, neked hányszor is, hát csomagoltak hideg, vízes, ilyen ruhágva, ahelyett, hogy békén hagytak volna aludni, hogy meggyógyuljak.
4: Hát ez egy másik. Akkor ülőfürdő, hidegtörölköző, egyebek, ilyesmi.
5: Nem,
4: és nekem azt mondták annak idején...
5: Nem adunk gyógyszert sem, és
4: a szülők akkor is, hallod, hát olyan szinten aggódtak én is, amikor én nem voltam sokszor lázas, de amikor igen, akkor viszont voltam. És hát azért itt 38 felett az volt eddig a bevett szokás, hogy ott csillapítani kell, mert onnan... Ja nem, 38-nál van láz, és 39 környékén
5: nem már csillapítunk semmit, békén hagyjuk, és sokkal hamarabb meg fog gyógyulni a beteg. Ha csillapítod, lényegében elgáncsolod a saját immunrendszered. Hát olyan mondom, az immunrendszered nem teljesen hülye, tehát ő teszi a dolgát. Te meg mindenféle okosságokkal ebbe belenyúlkálsz. Tehát hagyd abba, nem kell. Az interferonok viszont kellenek, ahogy mert mikor elkap a fertőzés, még senki nem tudja, mi fertőzött meg. De azzal, hogy felmegy a lázad, azzal felmegy az interferon, ami minden ellen hat.
4: Ezt és minden orvos így vallja ezt most? Most úgy őszintén vagy, vagy nem?
5: Úgy gondolom, hogy akik követik a modern tudományos történeteket, azok ezt igazából...
4: Nagyon érdekel.
5: Hát csekkold, menj be, kérdezd meg igazából a nagy haverodat, az intelligenciát, hogy mi újság van.
4: Kérdezzük
5: de,
4: meg?
5: Nem érdekel az intelligencia. Azt értsd meg, és ezt szeretném elmondani, és erre figyelj, kérlek, hogy mit csinált régen a nagymama? A nagyi, anyukádék verzék, gratulálok, anyukáék tolták beléd a gyógyszert meg a bigyót. Nagyika meg mit csinált? Nem hűtött, túrót. A dunyhába nyakig betakart, mindent ráteregetett, amit talált, és majd mondta, hogy jól van, kicsim, reggelre kiizzadod. Igen, mit jelent ez? Még magasabbra fűtötte a testhőt, még sokszorosára emelte az interferon termelést, és onnantól kezdve az interferonok hatására visszaszorult a kórokozó, lentebb lehetett engedni a testhőt, és reggel egy nagyon-nagyon nagy izzadás után egy sokkal jobb állapotban lévő gyermeket kaptam.
4: Értem.
5: Na ez az élet, Babolcsai néni.
4: Jó, hát... Oké, utána nézek.
5: Hát nézd utána.
4: De most nem az AI-jal akartam lecsekkoltatni, hanem gondoltam, hogy megkérdezek másik két ilyen találkozóra orvosokat, és akkor kész, majd akkor leszűröm ezt a dolgot. Különben pedig olyan cukik, mert véletően ugye Dóri írt nekem a röntgenből, hogy ugorj be, írasd ki, és akkor meg ránézünk majd. Látod, van, aki segítőkész?
5: Nem. Én is segítőkész vagyok, most mondtam
4: csak
5: neked.
4: Te nem mondtad,
5: mesterséges lázat keltünk, azaz fűsd fel magad. Menj el szaunázni.
4: Hát most úgy ki vagyok akadva, hogy most felidegesítettem magam, ilyenkor nem megy fel a testhő.
5: De, igen. Vagy másmert. Pont így kell. Na, de most már én is tiszta ideges vagyok, az én
4: most komolyan, én amikor ideges vagyok, Gyula, meg amikor beteg vagyok, akkor komolyan mondom, hogy teljesen más az embernek a hangulata. Most nincs jó hangulata.
5: Na, jó, akkor ilyenek. Menjél el, gyógyulj el.
4: Jó, holnap találkozom.
5: Rendben.
4: Szia. Ha még élek.
5: Jaj, mindjárt sírok.
1: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Bizony, és én ma is hálás vagyok az üzenetekért, mert 3333309-es SMS és Viber számunkra küldtek. Már is mondom, mire számolhat. Méricskélés az Orosi úton, méghozzá ott az állatkórháznál. A Téglási 60-asnál mérsékelt tempóval. Szabolcs Báka jó meg van szórva. Találkozott rendőrökkel a Kossuth utcán, nem messze a temetőtől, és a Narcs előtt is, méghozzá ez már a Damjanics utca. Mindkét helyen mérésre készüljön. Beszéltünk arról, hogy a legfontosabb a jól megválasztott sebesség. A 36-oson ugye pörögnek a főfolyás bővítési munkálatok, illetve itt ugye a szennyvíz hálózatot is bővítik, úgyhogy van mire készülni óvatosan. Jó, megfontoltam már a mi kiegészítéseit. 33-33-303-9 széllel szemben ezzel folytatjuk. Jön Biolex és a Slep, aztán majd az Umbrella, bár esőre egyelőre nem készülünk, és mindjárt megnézzük, hogy állunk az üzemanyagok terén, hiszen a Brent olaj igencsak drága.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt Andristól tájékozódhat itt a Best FM-en, a holtankoljak.hu-ról, én pedig már is hozzom, hogy mit és hogyan. A benzin nem, de a gázolaj drágult, 5 forint ennek mértéke. Mai napon így a 95-öst 6.31-ért, a gázolajat 701 forintért tankolhatja. Érdemes szemmel követni az eseményeket, mert a Brent olaj nagyon drága, ugye a közel-keleti konfliktus miatt. A mai nap átléptük már a 111 dolláros határt is. Jelenleg 108 dollár 75 centért kereskednek vele, ugye a 72-es átlaghoz képest. A forint tartja ezt a 315-ös értékét az USA dollárral szemben, voltunk már jobbak is, és sokkal rosszabbak is. Én azt gondolom, hogy ezzel elégedetnek kell lenni. A holtankoljak.hu-n meg még vannak infók, kiegészítések, de ha történik valami, akkor úgyis beszélünk róla, tájékozódunk róla. 5-kor még egy órát együtt tölthetünk, most gázok veszélyeiről beszélgetünk óranyitóként. Előtte meg itt vannak a friss hírek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
6: Kineszil számítástechnika.
5: Technika. Híregyháza, Incédisor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
7: A rádió nem varázspálca, de ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Nyílt napokat szervez az Evangélikus Gimnázium, alkotói kiállítás nyílt a VMKK-ban, klubvezetői találkozó a sporttalálkozó előtt. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgatóhelyettes ismerteti.
9: Évek óta nagyon nagy az érdeklődés a nyílt napunk iránt, éppen ezért nem csak egy napot tűztünk ki ennek érdekében, hanem kettőt. 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat. Ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
8: Megnyílt a Nyíregyháza és térsége nyugdíjas szövetség idei alkotói kiállítása. A tárlat ezúttal is a Váci Mihály Kulturális Központban kapott helyet, célja minden évben az, hogy bemutassa az alkotó idősek műveit. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy ezúttal kézzel készített csipketerítőket, asztali díszeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Összesen 205 alkotás látható a VMKK első emeleti kiállítóterében berendezett tárlaton, amely szeptember 24-ig tekinthető meg a Kulturális Központ nyitvatartási idejében. Megtartották a Szépkorúak sporttalálkozójának klubvezetői tájékoztatóját. A nyugdíjas klubok vezetőit Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője, valamint Dajka László sportszervező tájékoztatta az esemény részleteiről. A sportcentrum közölte, a Szépkorúak sporttalálkozóját jövő kedden rendezik az atlétikai centrumban. A közösségi programon 19 nyugdíjas klub tagjai vesznek részt. A jelenlévők megismerhették a rendezvény részletes programját, a résztvevőket érintő legfontosabb tudnivalókat és a felmerülő kérdésekre is választ kaphattak. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Zavartalanul napos, meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 27 fokot. A légmozgás mérsékelt marad, csapadéktól sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban csütörtökön még fokozódik a meleg 28 fokig, pénteken viszont átmenetileg felhősebbé válik az ég. A hétvégén ismét visszatér a napos, száraz időjárás 25 és 27 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel 5 óra után mi mindig a legnagyobbakkal feltöltött zenei listámmal érkezem, ez a Best FM. Van előttük 60 perc, jó dolgokat hallgatni, informálódni, majd nézzük a holnapi előrejelzéseket is, de előtte beszélgessünk a mustgázról, mert mindenki leszette a szőlőt. Még előtte itt a Madhouse, ez a Like Prayer.

0: legjobb zenék, Változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Dr. Béres.
3: My name is Victor, you can take a picture.

Ez Long As You Love Me, hát ki ne ismerné ezt a dalt a 90-es évekből, a Backstreet Boys énekelt, Melody Maker pedig egy kis lendületet csempész nekünk ide. A késő délutánba, a Many Monday előtt nézzük a mustgáz helyzetét, ugye mindenki leszette a szőlőt, kipréseltük belőle színe javát is. Hát várjuk, hogy történjen valami. A folyamat ugye önfejlesztő, igazából nekünk nagyon közünk nincs hozzá, egyébként nagyon szeretem a mustot, bár ebből ugye nem jó sokat inni. Szóval visszatérve a folyamathoz, mely önfejlesztő és egy gáz ennek a végeredménye, de majd persze majd a bor, melyet jó ízűen fogyaszthatunk a vacsora mellé, ugye vörös húsokhoz vörös bort illik. Szóval a gázról beszélgessünk, mert ez a veszélyes. A borpincéket általában a föld alá építjük, ezért hívjuk pincének, itt pedig megreked a széndioxid, mely kiszorítja onnan az oxigént, és ez akár halállal is járhat. A legfontosabb, a legjobb megoldás a gyertya, melyet a lábunk környékén tartunk egy pálcával magunk előtt, ha gyertya elalszik, úzgyi innen, és akkor nem lesz gond, egyébként pedig jól kell szellőztetni. Ez a praktikus megoldás, és persze költséghatékony is. Kiegészítések most is a nyíregyháza.hu-n és a Best FM oldalán is. Folytatjuk a Melody Maker-rel, meg Cheryl Cole-lal, aztán az egyhetes rozziáról is beszélgetünk, mely már elstartolt.

Ez volt a Summertime DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince közösében a 90-es évek elejéből, ugye lényegében Will Smith énekelt. Folytatjuk még hozzá egy kis közlekedéssel, mely a jövő hetünket, illetve a hét hátralévő napjait érinti. Az egyhetes razziában, mely előttünk van és mely elindult, a passzív biztonsági rendszerekre figyelnek majd a rendi éberőrei. A cikket megtalálja a Best FM oldalán. Egy hetes razzia indul az utakon, ezúttal a passzív biztonsági eszközök használata kerül a fókuszba. A rendőrök elsősorban a biztonsági övé és a gyermekbiztonsági rendszerek, valamint a segédmotorosoknál a motorkerékpár bukó sisakok használatát ellenőrzik. Ugye erről szoktunk beszélni a közlekedési infók között, hogy milyen fontos ez, hogy milyen fontosak ezek a szabályok, illetve hogy milyen fontosak ezek az eszközök. Tartsuk be, készüljünk a razziára, és jöjjenek a legnagyobb dalok. Éneken Tóth Gabi, aztán majd Shakedown, miután majd a zenéten túl Karamell.

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Na jó, után nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, a kis péntekre jöjjenek az adatok, mire számolhatunk a reggeli percekben. Holnap még jó idő van, a kis péntekben, csütörtökben 14 fok a reggeli start mellett, ami után akár 29 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Azonban a holnapi napban már érkezik egy hideg front nyugat felől, mely kezdetben majd csak széllel, aztán pedig esővel is vár minket, hát ha jön, mert ugye többször beszéltünk róla már, hogy várunk valami esőt, de nem érkezett meg. A friss adatok szerint ennek holnap este 7 óra környékén lesz lehetősége, mármint az érkezésre, 48% ennek valószínűsége, hogy akkor esik. A délutánosoknak lesz érdekes az ernyő. Hát erről talán ennyit, aztán elmondható, hogy Zsófia ünnepli majd a névnapját 17-én. Boldog névnapot kívánok mindenkinek, és pörögnek a dalok. A folytatásban Unique-kal, Fist Lang nélkül, miután majd az All for One Liráját Iceberg címmel hallgatjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Jöjjenek az utolsó másodpercek, melyben lényegében átadom a székemet, érkezik a Night Shift ma is, méghozzá popdalokkal a következő két órában. Őket hallgathatja, velük töltheti a délutánt, a késő délutánt, és persze csúszhatunk át majd a kora estébe. Mindenkinek jó kikapcsolódást, feltöltődést kívánok majd a csütörtök reggelhez, melyet majd Simon Norberttel indítunk. Én pedig már a búcsúzom, holnap újra miénk a pálya délutánban. Számítok figyelmére, Déken István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
6: Tartasz közénk te is!
7: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Nemzetközi szakemberek találkoztak Nyíregyházán. Ismét lesz szülésre felkészítő tanfolyam. Tóth Fruzsina marad a Fátum csapatkapitánya. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Akváriumi szakemberek találkoztak a Nyíregyházi Állatparkban, itt rendezték meg az Európai Akvárium Kurátorok Uniója nemzetközi konferenciáját. A többnapos szakmai találkozón 22 ország csaknem 130 szakembere osztotta meg tapasztalatait a vízi élővilág megőrzéséről, a veszélyeztetett fajok védelméről, az állatok egészségéről és jóllétéről, valamint az akváriumok korszerű és fenntartható működéséről, olvasható az Állatpark közleményében. Nagy hangsúlyt kaptak az olyan kérdések, miszerint hogyan tehető fenntarthatóbbá az akváriumok működése, vagy miként használható a tudomány és a legújabb technológiák eredményei a természetvédelem szolgálatában. Szó volt emellett a korszerű tenyésztési módszerekről, a vízi rendszerek biológiai egyensúlyáról, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról és a természetvédelmi szemlélet formálásról is. Szeptember 23-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Az ingyenes eseményen a kismamák és a leendő apukák pillanthatnak be a szülőszobákba és kaphatnak választ kérdéseikre. Szakemberek segítenek például abban, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak nehézségei vagy örömei. További részletek érhetők el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. A 2026-27-es idényben is Tóth Fruzsina lesz a röplabdások csapatkapitánya. A fiatal sportoló a Fátum Nyíregyháza saját nevelésű játékosa, sokszoros válogatott libero. A helyettese László Alexandra lesz, aki 2018 óta erősíti a csapatot. Jelenleg sérüléssel bajlódik, de a felépülése jól halad, tudatta a klub. Véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte közepes szintre mérsékelte a pollen koncentrációt, közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiások azonban még nem lélegezhetnek fel. A következő napokban még emelkedhet a pollen terhelés, elsősorban a Tiszántúlon fordulhat elő magas koncentráció. Zavartalanul napos, meleg időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 27 fokot. A légmozgás mérsékelt marad, csapadéktól sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban csütörtökön még fokozódik a meleg 28 fokig, pénteken viszont átmenetileg felhősebbé válik az ég. A hétvégén ismét visszatér a napos, száraz időjárás 25 és 27 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.
9: óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a

stupid. Chicago.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Jövő héten ismét lesz közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. 5. alkalommal rendeznek őszi meseegyetemet, idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Szeptember 22-én ismét megtelik élettel a Kossuth tér. 9. alkalommal rendeznek közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. Az eseményen a közfoglalkoztatási programokban előállított helyi értékek, termékek és különlegességek kerülnek majd középpontba, olvasható az önkormányzat közösségi oldalán. Zöldségeket, gyümölcsöket, befőtteket, lekvárokat, kézműves alkotásokat is bemutatnak a települések. A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi meseegyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem Besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól, tudtuk meg Treszkai Róbert Szabolcs-Szatmár Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
2: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak, ebből 2425 fő vallotta magát katolikusnak, és 1031 fő református vallásúnak. 2024-ben országos szinten 8000 önkéntes volt, akkor ugye 2357 fő volt a megyénkben, ami 29,5%-ot jelent. Ez azért is jó, mert ebből is látjuk, hogy igazából minden évben egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavalyi évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
1: És most néhány szó az időjárásról. Ezen az estén Szabolcsban teljesen kitisztul az ég, csendes, csillagfényes éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra 12 fokig hűl le. Holnap csütörtökön napos, fátyolfelhős idő várható, délután 28 fokos csúcsértékkel. Pénteken egy gyenge hidegfront hatására pár fokot csökken a hőmérséklet, hétvégén azonban visszatér a kellemes kora őszi meleg, szombaton és vasárnap is 25-27 fok valószínű. A jövő héten azonban már gyengül a felmelegedés, legfeljebb 23 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Your kiss is unknown to me now, so take a minute.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyílt napokat szervez az Evangélikus Gimnázium, alkotói kiállítás nyílt a VMKK-ban, klubvezetői találkozó a sporttalálkozó előtt. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Elindult a beiskolázási időszak, széles képzési kínálattal és nyílt napokkal várja a nyolcadikosokat a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Az iskola idén is kétnapos rendezvénysorozattal nyitja meg kapuit a leendő középiskolások és szüleik előtt. A részleteket Homoródi Antalné Török Marianna igazgató helyettes ismerteti.
2: Évek óta nagyon nagy az érdeklődés a nyílt napunk iránt, éppen ezért nem csak egy napot tűztünk ki ennek érdekében, hanem kettőt. 22-én és 23-án 8 órától várjuk az érdeklődő fiatalokat. Ekkor az iskola bemutatás után 3 tanítási órára nyílt órát szervezünk. Látogathatnak mindenféle tanítási órát. 22-én délután 16:30-kor várjuk a szülőket, akiknek szintén tájékoztatást fogunk tartani. A jelentkezés regisztrációhoz kötött.
1: Megnyílt a Nyíregyháza és térsége Nyugdíjas Szövetség idei alkotói kiállítása. A tárlat ezúttal is a Váci Mihály Kulturális Központban kapott helyet, célja minden évben az, hogy bemutassa az alkotó idősek műveit. A nyíregyháza.hu beszámolójából kiderül, hogy ezúttal kézzel készített csipketerítőket, asztali díszeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Összesen 205 alkotás látható a VMKK első emeleti kiállítóterében berendezett tárlaton, amely szeptember 24-ig tekinthető meg a Kulturális Központ nyitvatartási idejében. Megtartották a Szépkorúak sporttalálkozójának klubvezetői tájékoztatóját. A nyugdíjas klubok vezetőit Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője, valamint Dajka László sportszervező tájékoztatta az esemény részleteiről. A sportcentrum közölte, a Szépkorúak sporttalálkozóját jövő kedden rendezik az atlétikai centrumban. A közösségi programon 19 nyugdíjas klub tagjai vesznek részt. A jelenlévők megismerhették a rendezvény részletes programját, a résztvevőket érintő legfontosabb tudnivalókat és a felmerülő kérdésekre is választ kaphattak. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Ezen az estén Szabolcsban teljesen kitisztul az ég, csendes, csillagfényes éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra 12 fokig hűl le. Holnap csütörtökön napos, fátyol felhős idő várható, délután 28 fokos csúcsértékkel. Pénteken egy gyenge hidegfront hatására pár fokot csökken a hőmérséklet, hétvégén azonban visszatér a kellemes kora őszi meleg, szombaton és vasárnap is 25-27 fok valószínű. A jövő héten azonban már gyengül a felmelegedés, legfeljebb 23 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz a

0: legyek.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nemzetközi szakemberek találkoztak Nyíregyházán. Ismét lesz szülésre felkészítő tanfolyam. Tóth Fruzsina marad a Fátum csapatkapitánya. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Akváriumi szakemberek találkoztak a Nyíregyházi Állatparkban, itt rendezték meg az Európai Akvárium Kurátorok Uniója nemzetközi konferenciáját. A többnapos szakmai találkozón 22 ország csaknem 130 szakembere osztotta meg tapasztalatait a vízi élővilág megőrzéséről, a veszélyeztetett fajok védelméről, az állatok egészségéről és jóllétéről, valamint az akváriumok korszerű és fenntartható működéséről, olvasható az Állatpark közleményében. Nagy hangsúlyt kaptak az olyan kérdések, miszerint hogyan tehető fenntarthatóbbá az akváriumok működése, vagy miként használható a tudomány és a legújabb technológiák eredményei a természetvédelem szolgálatában. Szó volt emellett a korszerű tenyésztési módszerekről, a vízi rendszerek biológiai egyensúlyáról, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról és a természetvédelmi szemlélet formálásról is. Szeptember 23-án ismét szülésre felkészítő tanfolyamra várják az érdeklődőket a Fehérgyarmati Tagkórházban. Az ingyenes eseményen a kismamák és a leendő apukák pillanthatnak be a szülőszobákba és kaphatnak választ kérdéseikre. Szakemberek segítenek például abban, mikor érdemes elindulni a kórházba, mik a gyermekágyas időszak nehézségei vagy örömei. További részletek érhetők el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. A 2026-27-es idényben is Tóth Fruzsina lesz a röplabdások csapatkapitánya. A fiatal sportoló a Fátum Nyíregyháza saját nevelésű játékosa, sokszoros válogatott libero. A helyettese László Alexandra lesz, aki 2018 óta erősíti a csapatot. Jelenleg sérüléssel bajlódik, de a felépülése jól halad, tudatta a klub. Véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte közepes szintre mérsékelte a pollen koncentrációt, közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiások azonban még nem lélegezhetnek fel. A következő napokban még emelkedhet a pollen terhelés, elsősorban a Tiszántúlon fordulhat elő magas koncentráció. Ezen az estén Szabolcsban teljesen kitisztul az ég, csendes, csillagfényes éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra 12 fokig hűl le. Holnap csütörtökön napos, fátyolfelhős idő várható, délután 28 fokos csúcsértékkel. Pénteken egy gyenge hidegfront hatására pár fokot csökken a hőmérséklet, hétvégén azonban visszatér a kellemes kora őszi meleg, szombaton és vasárnap is 25-27 fok valószínű. A jövő héten azonban már gyengül a felmelegedés, legfeljebb 23 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jövő héten ismét lesz közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. 5. alkalommal rendeznek őszi meseegyetemet, idén is lesz 72 óra kompromisszum nélkül. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Szeptember 22-én ismét megtelik élettel a Kossuth tér. 9. alkalommal rendeznek közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Nyíregyházán. Az eseményen a közfoglalkoztatási programokban előállított helyi értékek, termékek és különlegességek kerülnek majd középpontba, olvasható az önkormányzat közösségi oldalán. Zöldségeket, gyümölcsöket, befőtteket, lekvárokat, kézműves alkotásokat is bemutatnak a települések. A mesék nyomába eredhetünk, 5. alkalommal rendezik meg az őszi meseegyetemet a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény óvó és tanítóképző intézete, valamint a Magyar Népmeséért Alapítvány közös eseményén mesemondók, néprajzkutatók, pedagógusok és a mesék iránt érdeklődők találkoznak. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese értékeinek őrzése, ápolása és népszerűsítése, valamint társadalmi elfogadottságának erősítése, tudatta az intézmény. A programot szeptember 24-én tartják az egyetem Besenyei aulájában, a részvétel ingyenes. Ismét cselekvésre hív a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes akció. Október 2. hétvégéjén 3 nap jó ügyekről és közösségi élményekről szól, tudtuk meg Treszkai Róbert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátortól, aki elmondta, a program tavaly is sokakat vonzott.
3: Országos szinten 9000 résztvevője volt a rendezvénynek, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3460 fő önkéntes regisztráció volt, azaz több mint 38%-át adja az országos számoknak. Ebből 2425 fő vallotta magát katolikusnak, és 1031 fő református vallásúnak. 2024-ben országos szinten 8000 önkéntes volt, akkor ugye 2357 fő volt a megyénkben, ami 29,5%-ot jelent. Ez azért is jó, mert ebből is látjuk, hogy igazából minden évben egyre több fiatal csatlakozik hozzánk, és a tavalyi évben is 20 településen 43 projekttel kapcsolódtunk be a programba.
2: És most néhány szó az időjárásról. Ezen az estén Szabolcsban teljesen kitisztul az ég, csendes, csillagfényes éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra 12 fokig hűl le. Holnap csütörtökön napos, fátyolfelhős idő várható, délután 28 fokos csúcsértékkel. Pénteken egy gyenge hidegfront hatására pár fokot csökken a hőmérséklet, hétvégén azonban visszatér a kellemes kora őszi meleg, szombaton és vasárnap is 25-27 fok valószínű. A jövő héten azonban már gyengül a felmelegedés, legfeljebb 23 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat talál.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: nagyon jó, megisztem ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza.
5: Nyíregyháza.
4: Best FM.
5: Szeretem.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a

0: reggen mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM. A Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Get free of the vibe and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak. Mert a